0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Itt vagyunk, csodás szerda hajnalt kívánok. Augusztus 26-a van. Ha van Izsó nevű ismerősöd, ne felejtsd el felköszönteni. Boldog névnapot kívánunk neki, a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Egyébként, ha már születésnaposok, akkor a kiváló mezzoszoprán énekesnő Szendrényi Katalin is ma ünnepel. Na de lapozgatva a történelem könyveket, hát láthatjuk, hogy ezen a napon született a francia feltaláló Joseph Michel Montgolfier, aki testvérével elsőként emelkedett a magasba hőlégballonnal. És pontosan 822 évvel ezen a napon koronázták királlyá az alig 5 esztendős harmadik Lászlót. Kortyold a forró kávét, és ébredez jó hazai zenékkel a Petőfin. A folytatásban Czakó Julival, ez az Uni Univerzum.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: keresem. A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar párás, ködös tájakkal ébred a Dunántúl és a Dunatisza köze déli része, de ne aggódj, amint felkel a nap, a réteg felhők is gyorsan elpárolognak. Napközben igazán kellemes, változóan felhős napos időre készülhetünk, néhol ugyan előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep. A friss hajnal után délutánra gyorsan felmelegszik majd az idő, 27 és 33 fok közötti igazi késő nyári kánikula vár ránk, úgyhogy az átmeneti reggeli szürkeség ne tévesszen meg senkit, szép, meleg napunk lesz ma, melyhez a kellemes aláfestőt a Petőfi Rádió szolgáltatja. Itt is van Keresztes Ildikó és az Emlékek háza.
1: Amikor a

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

0: költöznék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai zenék betárazva, rengeteg nagy kedvenc és igazi különlegességek a következő órákban itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Az Ice Boys mindjárt itt lesz a Szerelem Mániával. Visszarepülünk a 80-as évekbe, de előbb a Noémó jön és a Hablár.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is. Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, erre

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Érkezik a szerda hajnalban Volkova, akit a Napfonatból, a Folkfonixból, vagy éppen a Muzsik és Volkovából már nagyon jól ismerhetünk. A magyar-orosz énekes dalszerző most a legbensőségesebb szóló felvétellel hoz egy kis nosztalgiát a hajnalodba. A fű, fa, virág egy igazi testvéri ajándék, amit Volkova fivére Muzsik írt neki. A dal próbálja megragadni azt a pillanatot, amikor egy dallam hallatán hirtelen felidéződik egy régi nyár illata, az első csók és a gyerekkor gondtalansága. Az akusztikus hangszerelésben többek között Takács Szabi nagybögön és Bitó Jancsi harmonikán kíséri. Íme Volkova és a fű, fa, virág. Itt a Petőfim.

ágyam, hol csak egy port. Felhőkön háltam, ha kedvezett a sors.

Jó helyen vagy, igazi különlegességek is szólnak. Szerda hajnalban itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szülői örömök elé néz ember Márk és felesége Havasi Virága. Hogyan tudnék élni nélküled, sztárja és kedvesen nem mindennapi módon egy búvárkodás közben forgatott videóval tudatta a hírt a rajongókkal, ahol a víz alatt egy kisgyerek cumit tartva jelentették, hamarosan érkezik a legifjabb családtag. A színész a poszthoz csak annyit írt stílusosan, hogy plusz egy ember. Márk korábban úgy nyilatkozott, hogy nagyon várja már az apaságot, és mindenképp jelenlévő, odaadó apukája szeretne lenni a gyermekének. Szívből gratulálunk a fiatal párnak, és sok boldogságot kívánunk nekik. Jön ember Márk, és a Föltámadott a tenger, a Petőfi.

0: Csak a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnalodik, kiugrunk az ágyból, ahogy a Mici Mackóban is hallhattuk, de ha nem megy annyira könnyen az a bizonyos ágyból kiugrás, na akkor hozok segítséget jó zenék formájában. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, a kezdés Schulz, Gellért és Tádé párosáé, ez a Paraván.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Bartók Konzin és a Zeneakadémián csiszolta tudását, zeneszerzőként, szaxofonosként és producerként pedig hosszú évek óta a hazai zenei szcéna egyik legizgalmasabb alakja. Érkezik Garai Anna Elza, a The Fun Day Specials és a Dembugs tagjaként már megmutatta a sokoldalúságát, de önálló projektjével Anna Elza név alatt is azon dolgozik, hogy igényes, friss és igazán egyedi hangzással fűszerezze meg a mindennapi popzenét. Kiváló énekesekkel dolgozik együtt, a végeredmény pedig magáért beszél. Itt is van Kanizsa Ginával közösen a Find the Light, a Pető.

0: napfény helyett jó hazai zenék. Itt volt Kuna Vali és a Hungaroswing a Fetőfin, ahol minden magyar. Hajdú Erikkel megyünk tovább a szerda hajnalban, aki a Chainbridge Pop zenekara mellett az utóbbi években elkezdett szóló projektjére is koncentrálni. Először a Covid alatt sikerült ez, akkor született jó pár dal. Ezekkel sokszor akár heteket, hónapokat is foglalkozhatott, alakítgathatta. Jön Hajdú Erik és az Esik Eső itt a Petőfin.
1: Ögös utca,

0: van a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nehezen megy az ébredezés itt szerda hajnalban, na akkor figyelj, mutatok egy trükköt. Nyújtsd ki a kezed a rádió felé, vagy éppen az okostelefonod felé, attól függ, min hallgatsz minket, és hangosíts, mert hogy már is érkezik a Wake Up 1230, ez a Pimble Trance. Jó reggelt!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Follow the Flow legendás feldolgozásából, a Watch Me élőről, vagy éppen a Garami Funky Steph-ből már sokaknak ismerős lehet a hangja és az arca. Most viszont eljött a pillanat, teljesen szólóban mutatkozik be Dósa Szelina, aki a hazai zenei szcéna egyik legizgalmasabb, legsokoldalúbb énekesnője, és aki a Füles Bagoly tehetségkutató döntőjében már a zsűrit és a közönséget is első hallásra elvarázsolta. Készülj a libabőrre, itt van Szelina és a Hazatért, a Petőfi. Jó reggel!

folyton új életet. Mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá a tricert. Persze sokszor egy mosás is megteszi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar sok ilyen párás, ködös tájakra ébredhetett az ország, főleg a Dunántúl és a Duna-Tisza köze déli részén, de egyébként nem kell aggódni, amint jön fel a nap, már a réteg felhők gyorsan el is párolognak. Igazi kellemes, felhős, napos időre számíthatunk szerdán. Néhol ugyan előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar, de azért a legtöbb helyen a napsütés lesz majd túlsúlyban. A friss hajnal után délutánra egészen hamar felmelegszik az idő, és újra benézünk 30 fok fölé, igazi késő nyári kánikula vár ránk, úgyhogy az átmeneti reggeli szürkeség után szép, napos, meleg szerdánk lesz. Így készülj, és úgy, hogy közben a Petőfin hallhatod a kedvenceidet, Kollányi Zsuzsit hozom már is a folytatásban, ez az új érzés. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, ébredezzünk együtt a folytatásban is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és itt leszek veled egészen délelőtt 11 óráig, úgyhogy ha teheted, akkor mindenképpen tarts velem, és legyen mosolygós a szerdád.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, meghallgatták a vagyon visszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit, elhunyt Dolly Parton country énekes.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Aszfaltozás miatt az M6-os Budapest felé vezető oldalán a 172-es Vérmént csomópont fel- és lehajtóágát lezárták. Szintén aszfaltozás miatt az M60-as, M6-os felé vezető oldalán a Szederkény-Bój csomópont és az M6-os csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, csak a belső sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés, Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. 5 jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyjel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Folytatta az alapkamat csökkentését a Magyar Nemzeti Bank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az irányadó rátát. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Bósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépését is lemondta egészségügyi okok miatt. Zene iránti tehetsége és szenvedélye már gyermekként megmutatkozott. Pályafutás alatt 11 Grammy-díjat nyert, a többi között Oscar, Grammy és Emmy-díjra is jelölték. Dolly Parton 80 éves volt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok, a szél időnként megélénkül. A hajnali 15-20 fok után napközben általában 27-32 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ma is ébredezzünk együtt, augusztus 26-át írunk, szerda van, szép jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, hozok majd érdekes és hasznos infókat neked, természetesen a jó hazai zenék mellé a kezdést, a Follow the Flow-ra bízzuk, ez a porszem.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizáró.

Egy újdonság a Blaha Louisianától, a sűrű végtelen itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt! Kezdjük is a napot egy kis időutazással így augusztus 26-án, mert hogy ezen a napon 822 évvel ezelőtt koronázták királlyá az alig 5 esztendős harmadik Lászlót a kalocsai érsek közreműködésével. És ezen a napon ünnepelnénk két korszakos, legendás hölgyet is. 116 éve látta meg a napvilágot a Nobel békedíjas kalkuttai Szent Teréz anya, 113 esztendővel ezelőtt pedig megszületett a magyar színpadok felejthetetlen csillaga, a Kossuth díjas Bulla Elma, a Reinhardt társulatának berlini és bécsi sikerei után itthon például Kosztolányi édes Annájaként írta be magát örökre a színház és filmtörténetbe. Ugorjunk neki ennek a napnak is együtt itt a Petőfin, ehhez segítségül hozom neked a jó hazai zenéket. Jön a Kelemen kabátban, és az egy van. Jó reggelt!

0: Wolfka Tilángoly című dalával értünk el fél héthez. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hát lángolni azért nem lángolunk jelenleg, eléggé hűvösen indult a mai nap is, frissen, akár inkább fogalmazhatnánk így is, egy vékonyabb pulóver jó szolgálatot tehet, ezért ha még nem indultál el otthonról, azt most még érdemes bekészíteni, sőt a reggeli délelőtti órákban az sem árt, ha egy esernyő ott van nálunk. És a Petőfi is legyen halló távolságban, már is jönnek a legfrissebb hírek a hírpercekben, aztán itt lesz a Quimby-től, ha most múlik pontosan, nem megy messzire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma már egyre több felé kisüt a nap, meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit, tovább csökkent a jegybanki alapkamat.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Aszfaltoznak az M3-as Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös elkerülő szakaszán. A 75-ös és a 68-as kilométer között a forgalomsáv elhúzással a külső és a leállósávon halad. Terelést építettek ki az M5-ösön a főváros felé Kecskemét és Lajosmizse között. A 84-es és a 73-as kilométer között a külső sávot lezárták, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
2: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és transzparencia megteremtését nevezte. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Hozzátette, emellett átláthatóbbá tennék a közbeszerzéseket is, szigorítanák az átláthatósági szabályokat. A cél, hogy jobban meg lehessen ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A jegybank elnöke azt mondta, a döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 5,75%-ra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik ilyen mértékű jegybanki kamatvágás az idén. A keddi döntést részben a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok indokolták, tette hozzá Varga Mihály.
4: Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, eközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ennek megfelelően a monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte. Előre tekintve a kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
2: Megműtötték a hétfői Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A Magyar Honvédség egyik vadászgépe Szolnok térségében gyakorlatozás közben egyelőre ismeretlen okból zuhant le. A pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért volt szükség a műtétre. A baleset körülményeit vizsgálják.
5: A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt a pilótánknak. Reméljük minél hamarabb valóban helyre jön és vissza tud ülni a gépbe. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más.
2: Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezési idejéről és a mentési esetek számáról. Az oldalon a kiérkezési idő országos, budapesti és regionális bontásban is elérhető, valamint az egyes sürgősségi kategóriák külön-külön is vizsgálhatóak, mondta az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós hozzátette, ez a prioritási rendszer teszi lehetővé, hogy a segítség odaérkezzen meg, ahol valóban szükség van rá. Hangsúlyozta, a felületet a mentőszolgálat rendszeresen frissíti majd, a táblázat már elérhető.
6: Miközben kérdezzük a beteget, a közben a mentő már úton van. De nekünk fontos, hogy a lehető legjobban tudjuk triázsolni, szortírozni az eseteinket. Ez egy nagyon lényeges rész. Meg is történik a kikértezés alapján a sürgősségi kategorizálás 1-től 5-ig, és közben már riasztjuk a mentőegységet, vagy legkésőbb ekkor riasztjuk a mentőegységet, attól függ, hogy milyen prioritás kapott az adott feladat, majd mérjük a mentőnek a helyszínre érkezését.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Idén eddig csaknem 1000 hektárnyi halastó száradt ki itthon teljesen. A halak elpusztultak, a halgazdaságok többsége jelentős kárt szenvedett az aszály miatt. Még a Tiszántúlon néhány százalékos, addig a Dunántúlon 40-50 százalékos termelés kiesésre számítanak a gazdák. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakma Közi Szervezet szóvivője szerint az jelent segítséget, ha az agrártárca a vízgazdálkodás szempontjából másként kezelné őket, mint a mezőgazdaság egyéb szereplőit. Lévai Ferenc hozzátette, mivel a helyzet továbbra sem oldódott meg, ezért gazdasági és állami segítségnyújtást sürgetnek.
7: Azt kérjük, hogy ne a mezőgazdaság részeként kezeljenek bennünket, mert mi a természet része vagyunk, az állattenyésztés speciális ága vagyunk, amelyik olyan közegben zajlik, ahol az állattenyésztés nagy része nem tud mit csinálni. Hogyha vízkorlátozás van, akkor az ember és a humánum után a halastavakat részesítsék előnyben, nem az öntözést. Elöntözik a vizet előlünk. Holott a törvény egyértelmű, humánum, utána állatitatás, halászat együtt, majd a természetvédelem és minden más gazdasági tevékenység ezután következik.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárdos értéktől. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A közösségi médiában megjelent videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajózó úthoz képest kijjebb akadt el. Ugyanitt július végén, előtte pedig tavaly szilveszterkor is zátonyra futott egy szállodahajó. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Az elfogottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak. Emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok, a szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Magyar érem a kínai öttusa világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A versenyben 18 duó indult, és a számok közül az akadályversenyt az esős idő miatt törölték. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink három játszmában kaptak ki a németektől. A további jutáshoz a magyaroknak a maradék két meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Finnországban folytatja pályafutását Kocsis Gergő. Az élvonalban szereplő járó jelentette be, hogy a szezon végéig leszerződtette az előző idényben a másodosztályú Videoton színeiben futballozott játékost. A Benfica női labdarúgó csapatánál folytatja a magyar válogatott középpályás. A portugál klub közölte, hogy Csiki Annával 2+1 évre szóló szerződést kötött. Kiütéses 9 gólos győzelmet aratott az Újpest az első fordulóban a Futsal Bajnokok Ligája budapesti előselejtező mini tornáján, az angyalföld is Terbiszki Amália sportcsarnokban. A lilafehérek 11-2-re nyertek a San Marinoi Murata ellen. Feljutott Piros Zsombor a US Open férfi egyes rejtező második körébe, miután két játszmában legyőzte a spanyol Alcaraz Gurrit. A szlovén Tadej Pogacar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta a spanyolországúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, ezzel növelte előnyét az összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. Nagyszerűen kezdte Vadnai Jonatán a vitorlázó Ilka 7 hajóosztály világbajnokságát a dublini öbölben. Az első napot követően a 7. helyen áll. Bravúr győzelem a fallabdázók Budapest Open versenyén. Farkas Balázs 3-1-re legyőzte a második helyen kiemelt spanyol ellenfelét a 8. döntőben. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
3: Minden magyar.

0: 7 óra előtt járunk, jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Augusztus 26-át írunk, kedves Izsók, nagyon boldog névnapot nektek, ne felejtsd el felköszönteni őket, ahogy a születésnaposokról sem feledkezünk meg természetesen. Nagyon boldog születésnapot mindenkinek, aki ma fújja el azt, vagy azokat a bizonyos gyertyákat. A folytatás is jó hazai zenéket tartogat, ezt mindenképpen ígérhetem neked. A friss hírek után hozom majd a Tortugát, ez lesz a Csak te vagy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Szani Rolanddal. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
1: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit, rendkívüli állapotot hirdettek Panamában.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
1: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat emellett átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésével, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárd értéktől. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig legmagasabb szintű riasztást rendeltek el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti északkeleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok, a szél időnként megélénkül. A hajnali 15-20 fok után napközben általában 27-32 fok valószínű.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszönjük szépen a friss híreket, ma már csak nem 10 perccel később kelt fel a nap, mint egy héttel ezelőtt. Hát bizony, közeleg a nyár vége, és lassan indul a naptári ősz. Na de élvezzük ki az utolsó pillanatokat, és itt a Petőfin közben hallgassunk jó hazai zenéket, jó ébredezést ezúttal a Tortugával.
0: Itt egy újabb óra, kizárólag.

0: Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mától újra a röplabdája főszerep az mnsport.hu egész délután és este folyamatosan az Európa-bajnokság csoport meccseit nézhetjük online. 13:30-tól a Spanyolország-Portugália derbivel nyitunk, de parketre lép többek között Franciaország, Olaszország, Németország és Szerbia is. Holnap, azaz csütörtökön csúcsra jár a szurkolás az mnsporton. Este 6:00-tól a magyar férfi kosárlabda válogatott Észtországot fogadja a világbajnoki selejtezőben. Ezzel egy időben az mnsport.hu-n a magyar női röplabda válogatott Lettország ellen lép pályára az EB-n. 7:00-tól érkezik majd az Európa Liga mindent eldöntő visszavágója, a Ferencváros Trabzonspor csata a TV-ben. 8:00-tól pedig a Gyémánt Liga Zürichi állomásán szurkolhatunk a világ legjobb atlétáinak. Tele leszünk tehát izgalmas sporteseményekkel a következő órákban is. Kövesd az mnsportot. Itt a Petőfin pedig tele leszünk jó hazai zenékkel, úgyhogy tekerj a hangerőn, mert itt is van egy igazi Petőfi klasszikus a folytatásban. Ez a Kaukázustól a Szalai Éva. Jó reggelt!
1: Legyen tiéd a mai nap is! Halló magyarok a Petőfi Rádióban!

0: Fél nyolc előtt járunk egy perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az ország középső területein csepereg az eső, egy kis frissítő az előttünk álló kánikula előtt. Na nem ma lesz majd kánikula, ma kifejezetten kellemes késő nyári időt kapunk. Inkább csütörtökre, péntekre számoljunk, bőven 30 fok feletti csúcsokkal. Délutára egyébként a legtöbb helyen kisüt a nap. Budapest környékén a főbb útvonalakon közben erősödik a forgalom, úgyhogy légy türelmes és óvatos. Ha közlekedési infód lenne, azt pedig küld el nekem SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de a Petőfi Rádiót a Facebookon és Instán is megtalálod. Most jönnek a friss hírek, aztán küldöm neked a Szöri és Pulek párost, itt lesz a Baby.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, meghallgatták a vagyon visszaszerzési hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit. Tar Béla életművelő tiszteleg az Art Plus Cinema.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. És vaddisznót gázoltak az M7-es főváros felé vezető oldalán Balaton főkajárnál. A 84-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat emellett átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. A nyertes ajánlatok végösszege 47,7 milliárd forint lett, ami jóval elmarad a becsült 89 milliárdos értéktől. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, a nyilvánosság szemléletváltást jelent és segítheti a mentés fejlesztését. A cél továbbra is a 15 perces kiérkezési idő elérése. Tar Béla életművelő tiszteleg szeptember 1-e és 7-e között a budapesti Art Plus Cinema. Egy héten át minden este a rendező filmjeiből láthatnak az érdeklődők válogatást. A retrospektív sorozat az 1979-es családi tűzfészektől Tar Béla utolsó rendezéséig, a 2011-ben bemutatott a Torinói Ló című alkotásig tekinti át a művész pályáját.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok, a szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar zenékhez.

0: Igen, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Érdemes lesz péntek hajnalban egy picit korábbra állítani az ébresztőt, mert elképesztő látványosság vár ránk az égen. Érkezik a nyár utolsó teliholdja, és vele együtt egy részleges holdfogyatkozás. A műsor hajnali 4 óra 33 perckor válik majd igazán látványossá nyugati horizonton, a csúcs pedig 5 óra 20 perc körül lesz, akkor a föld árnyéka a hold több mint felét eltakarja, a felszínét pedig varázslatos narancssárgás vöröses fénybe borítja. Mivel a hold 6 óra előtt nem sokkal lenyugszik, érdemes magasabb pontot vagy akadálymentes nyugati kilátást keresni, hogy láthassuk. Az időjárás ráadásul úgy néz ki, hogy velünk lesz, tiszta, felhőtlen égboltra van kilátás. Ha most lemaradsz róla, akkor a következő ilyen élményre egészen 2028 januárjáig kell várni, úgyhogy szerintem megéri felkelni. Na de ha ma már felkeltél, akkor próbáljunk meg ébren maradni. Jó reggelt, jön a BSV Nagy Bogival, ez az Always Be Mine, itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Gyorsítani tudni kell.
1: Most kaptam, hogy egy vaddisznót gázoltak el az M7-es Budapest felé vezető oldalán Balaton főkajárnál. A 84-es kilométernél csak egy sávon lehet autózni. Csak óvatosan, a közlekedési infókat várom Instán és Facebookon is. Jó reggelt, 8 óra lesz mindjárt. Gábor Anikó hozza nekünk a friss ropogós infókat, aztán csak, hogy pár nevet említsek. Bagosi Brothers Company, Fluor, vagy éppen a Road Movie All Stars is itt lesz a Sopron felé dalukkal. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, tarts velem!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Körhintárekett embereket mentettek ki a tűzoltók Hamburgban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Vaddisznót gázoltak az M7-es főváros felé vezető oldalán Balaton főkajárnál, a 84-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat emellett átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is. A vagyon visszaszerzési hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádióban. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki, ami időigényes folyamat. Hozzátettem, a hivatal működése nem válhat önkényessé, és fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanulságokat is levonják. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök jelöltjét és 5 közpénzügyi elnök helyettes jelöltjét tegnap hallgatta meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, ma a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatják meg. Elakadt egy luxus szálloda hajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. A közösségi médiában megjelent videó alapján úgy tűnik, hogy a szálloda hajó a kitűzött hajózó úthoz képest kijjebb akadt el. Ugyanitt, július végén, előtte pedig tavaly szilveszterkor is zátonyra futott egy szálloda hajó. Egy meghibásodott vidámparki hintán rekedt több ember Hamburgban. A szerkezet műszaki hiba miatt hirtelen megállt, a rajta tartózkodó 23 látogató csaknem 3 órán át lengett a magasban. Éjfél után nem sokkal a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni róla. A hiba okát még vizsgálják.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok, a szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Anikónak köszönjük szépen, jó reggelt, szerda van, és a kutyák nemzetközi napja, ma a négylábúakat ünnepeljük, miközben rengeteg program várja a gazdikat, az örökbefogadókat, erről is szó lesz ebben az órában, de most irány Sopron a Road Movie All Stars-szal, én Megyesi Gábor vagyok, gyere velem!
0: Itt egy újabb óra! Kizáról

Negyed kilenc múlt 2 perccel, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Minden évben eljön a nap, amikor a figyelem középpontjába kerülnek leghűségesebb négylábú társaink, a kutyusok, mert hogy augusztus 26-a a kutyák világnapja. A kezdeményezés 2004-ből Colin Page állatvédőtől ered, aki azon a napon fogadta örökbe első kutyáját. Ez az ünnep nem csak az ember és ebb közötti elszakíthatatlan kötelékről szól, hanem arra is emlékeztet minket, hogy felelős gazdiként mindig figyeljünk kedvenceink igényeire, és ne feledkezzünk meg a menhelyeken várakozó gazdátlan állatokról sem. Tudományos kutatások is igazolják, hogy a kutyák már több mint 14 ezer éve velünk élnek. Bár a lelki problémákra nem jelentenek csodaszert, a napi rutina, a közös mozgás és a szimatoló séták bizonyítottan javítják a fizikai aktivitásunkat és segítenek leküzdeni a társadalmi elszigeteltséget. Ünnepeljünk ma egy kicsit másképpen. Nem kell túlbonyolítani, egy közös erdei séta, egy árnyékos kutyás piknik, egy új trükk megtanulása, vagy egy mentális kincskereső játék a fűben többet ér bármilyen zsúfolt rendezvénynél. Ha pedig nincs saját kutyád, akkor látogass el egy menhelyre, vigyél tápot, vagy segíts sétáltatással. Legyen csodás napod a négylábúakkal, és közben hallgassatok együtt Petőfit. Itt is van Ákos és a Hello!

0: vagyok.
1: Ez a legújabb hazai Petőfi Rádió.
2: Persze, te sike, aha, majd jön a duett, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület, ha

0: Szép jó reggelt, 8:30 pontosan, úgyhogy jönnek is a legfrissebb hírek Gábor Anikótól, aztán próbáljuk együtt átvészelni a reggel folytatását is. Itt lesz segítségül majd a konyha és a földre való.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, folytatódnak a meghallgatások a vagyon visszaszerzési hivatal kapcsán, tűzütött ki egy pakisztáni kórházban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M7-es főváros felé vezető oldalán Lepsénynél. A 86-os kilométernél a forgalom a belső sávon lépésben halad, és már 2 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A vagyon visszaszerzési hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádióban. Partavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki, ami időigényes folyamat. Hozzátette, a hivatal működése nem válhat önkényessé, és fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanulságokat is levonják. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök jelöltjét és 5 közpénzügyi elnök helyettes jelöltjét tegnap hallgatta meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Ma a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatják meg. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta szintén a Kossuth Rádióban Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Tűzütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán ütött ki, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. 3:45 járunk egy perccel, jó reggelt. Újra nyakunkba vetjük az éjszakai Budapestet. Augusztus 29-én és 30-án körbefuthatjuk a fővárost szervezett kereteken belül. A rajtvonal majd a Műegyetem rakparton lesz, onnan a futók Budapest legszebb kivilágított részein szágulhatnak végig. A Lánchíd, az Alagút és a Budai Vár ikonikus fényei adják majd a kulisszát a mozgáshoz, amit látványos vizuális elemek és remek zenék kísérnek majd. A távok között mindenki megtalálhatja a nekivalót. Szombat este például futhatunk 6 kilométert, a felejthetetlen élmény nyújtó 11 kilométeres fejlámpás futamon is részt vehetünk. Vasárnap reggel pedig a Morning Run félmaratonistái, a 21,1 kilométer szerelmesei veszik majd át a terepet. A létszámot egyébként 5000 főben maximálták, tehát futócipőt fel, és élvezzük az éjszakai Budapest csodás fényeit. Most viszont pattanjunk autóba, és nyomjuk tövig a gázt a kuplunggal, itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: 4 perc múlva 9 óra indítjuk a délelőttünket. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Szolnok és Mezőberény környékén még csepereg az eső, de szépen lassan mindenhol kisüt végül a nap. Az országos átlag is már 21 fok felett van, szóval tökéletes késő nyárias időt kapunk ma. A szerdádat pedig mindjárt olyan zenék kísérik, mint az Indigo és Dan Pinto újdonsága, vagy éppen Király Viktortól a Run a friss hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Engedelmeskedj! Lámpa!
12: Legyen!
11: Hát irány, hajt, Titi!
13: Ez tényleg időutazás!
14: Meg kell találnunk a lámpát, és tűnés haza!
2: Ted és a csodalámpa a mozikban.
15: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
16: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Folytatódnak a meghallgatások a vagyon visszaszerzési hivatal kapcsán. Ukrán állami kitüntetést kapott Bot Miklós.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Baleset történt az M7-es főváros felé vezető oldalán Lepsénynél. A 86-os kilométernél a forgalom a belső sávon lépésben halad, és már 2 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
16: A vagyon visszaszerzési hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádióban. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki, ami időigényes folyamat. Hozzátette, a hivatal működése nem válhat önkényessé, és fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanulságokat is levonják. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök jelöltjét és 5 közpénzügyi elnök helyettes jelöltjét tegnap hallgatta meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Ma a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatják meg. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám, és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta szintén a Kossuth Rádióban Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán drón támadások. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán drón támadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán drón csapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. Ukrán állami kitüntetést kapott Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató. A Hagyományok Háza főigazgatója az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetéséért vehette át a Borostyán szív elismerést.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
3: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Legalább a tavalyik egy picit frissültek, úgyhogy pont jó lesz az így nekünk az előttünk álló kánikulai napokban. Gábor Anikónak köszönjük szépen a friss híreket. Indítjuk a szerda délelőttünket, 9 óra után járunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ígértem, hogy Király Viktort neked, ezért aztán már is indítom a run.
7: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar.

0: 2000-es évek slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Kis Kevin és Maris Peti közös dala, az Elszáll az idő itt a Petőfin, ahol minden magyar, és hát elszállnak itt a hőmérsékletek, egészen megdöbbentő klímarekord született, augusztus 22-én megdőlt a globális óceán felszíni hőmérséklet csúcsa. Az Európai Unió Kopernikus szolgálatának mérései szerint az óceánok átlag hőmérséklete elérte a 21,1 Celsius fokot, felülmúlva a korábbi 2024 márciusi rekordot. Ez az adat azért is aggasztó a szakemberek szerint, mert az óceáni hőrekordok általában tavasszal dőlnek meg, a déli félteke nyarának végén, most viszont a nyár utolsó napjaiban döntött csúcsot a föld vizeinek hőmérséklete. A háttérben az emberi eredetű klímaváltozás mellett egy évtizedek óta nem látott rendkívül erős El Niño jelenség áll, ami óriási mennyiségű plusz hőt pumpál a csendes óceánba. A sarkvidéki tengerek is sorra döntik a saját meleg rekordjaikat, miközben a tengeri hőhullámok száma a 90-es évek óta a háromszorosára nőtt. A felmelegedő vizek miatt nem csak a tengerszint emelkedhet és válnak pusztítóbbá viharok, de a korallzátonyok pusztulásával a tengeri tápláléklánc is összeomolhat. Ráadásul a melegebb óceán sokkal kevesebb széndioxidot képes elnyelni, ami tovább gyorsítja a globális felmelegedést. Ezért aztán az idei térre azt mondják Magyarországon, hogy a jelenlegi modellek szerint az átlagosnál enyhébb lehet, ugyanakkor a szélsőséges időjárási helyzetek esélye is nagyobb. Hát, így alakulnak most a dolgok. Az eső, az továbbra is nagyon hiányzik. Na, megyünk tovább a délelőttünkben itt a Petőfin. A szerdánk aláfestő zenéi közé érkezik Vékony Zé és Loreli, ez az Akkor szép az erdő.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Van az úgy, hogy a legnagyobb gyerekkori álmok egészen valószínűtlen módon válnak valóra. Meringer Marci mindig is óriási példaképként tekintett Presser Gáborra, és mikor megfogalmazódott benne, hogy átdolgozná a legendás Szabadságdalt, vett egy nagy levegőt, és írt egy személyes e-mailt Pici bácsinak. A válasz nem csak megérkezett, de egy kávé és két bagett mellett megszületett a közös munka, sőt, egy mély barátság is fűződött köztük. Presser közreműködik Marci Szabadság szerelem című új lemezén, nemrég pedig a kossuthéri népünnepélyen is együtt álltak színpadra, hogy elénekeljék a Neked írom a dalt című klasszikust. Ahogy Marci fogalmazott, a legnagyobb ikonok, a legszerényebb emberek a világon. Hallgassuk meg ezt a különleges zenei találkozást. Érkezik Meringer Marci Presser Gáborral, ez a Szabadságdal. Ha esetleg Presser Gábort meghallgatnád élőben, akkor legközelebb a Csík zenekarral áll színpadra Bólyon szeptember 5-én, a Meringer csapata pedig holnap a színt veszi be.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetem.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és már is itt vagyok a legfrissebb közlekedési infokkal, ha éppen úton vagy, figyelj!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesavony közelében egy autó mozgó terelésnek ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott lassulásra készül. Az M0-ás autóúton két szakaszon is torlódik a forgalom, az északi szektorban a 11-es főút felé vezető oldalon a Megyeri hídon kell araszolásra számítani, míg a keleti szektorban az M5-ös felé Péccel és Gyár között alakultak ki lassulások több szakaszon is. A 44-es főúton lakitelek közelében három autó ütközött, a 29-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, váltakozva halad a forgalom, és ennél is komolyabb a helyzet a Balatonnál, a 71-es főúton Balaton-Almádi és Alsóörs között két autó ütközött, a 28-as kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat a környező helyi utakra terelik. Vezess óvatosan, legyen meg a megfelelő követési távolság, és légy türelmes, hogy épségben és biztonságosan úti célodhoz érj. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380, várom ide az üzeneteket, de írhatsz Facebookon és Instán is.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mögöttünk vannak a keddi záporok, zivatarok, bár egy-egy felhőszakadás azért volt, kiadós, áztató esőt sajnos nem hozott a tegnapi nap sem. A legszárazabb alföldi tájakat és a délkeleti országrészt épp csak elérte néhány átfutó zápor. Jelentős eső tehát továbbra sincs kilátásban, ma még egy-egy kisebb zápor, pár szemeső előfordulhat, de a következő napok egyértelműen a szárazságról és a forróságról szólnak majd. Elő a napszemüvegekkel, naptejjel, és gondoskodja megfelelő folyadékpótlásról. Én pedig gondoskodom a megfelelő zene utánpótlásról. Itt a Petőfin, a friss hírek után itt lesz a Zaporozsác és a Lámurtuzsor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon,
2: otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
14: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
15: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnaptól újra teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, tovább csökkent a hazai beruházások mennyisége.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Mozgó terelésbe ütközött egy autó az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Füzesabonynál. A 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. Összeütközött három autó a 44-es főúton Lakiteleknél, a 29-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Két autó karambolozott a 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóőrs között. A 28-as kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyi utakon terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 06 30 30 30 380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
15: A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádióban. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki, ami időigényes folyamat. Hozzátette, a hivatal működése nem válhat önkényessé, és fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanulságokat is levonják. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét és öt közpénzügyi elnök helyettes jelöltjét tegnap hallgatta meg az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, ma a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatják meg. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyedévben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülése ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A kutyákat is megviselheti az iskola kezdés, hívta fel a figyelmet Kancsár Veronika viselkedési tanácsadó. A szakértő elmondta, a négylábú kedvencek nem a dátumokat, hanem a család napi ritmusának változását érzékelik, ami számukra is stresszes lehet. Ezért érdemes már most fokozatosan átállítani az etetés, a séta és a pihenés rendjét.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
7: A hírek után...
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Anikóra köszönjük szépen a friss híreket, és közben szélvédős Felitől kaptam, hogy Csomád közepén szuper trafipax, két darab rendőrautóból mindkét irányt nézik, 40-es tábla van, csak óvatosan. Köszi Feri, ha neked is van közlekedési infót, küld el, most pedig pattanunk a Zaporozsecbe, itt a Lamortusor.
10: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Szép volt, fiúk, itt volt a Galaxisok, a Petőfin, ahol minden magyar. Vannak zenék, melyeknek egyszerűen idő kell, hogy megtalálják az útjukat a hallgatókhoz, még akkor is, ha egészen 12 évig kell várni rájuk. Iván Szandra, vagyis Ruby Harlem még 12 éve kezdett el egy közös lemezen dolgozni Kozma Katával és Ján Szandrissal. Már a stúdióban a fúvósokat és a dobokat is rögzítették, a projekt akkor elakadt, és hosszú időre a fiók mélyére került. A fordulatot Ruby legjobb barátja és menedzsere hozta el, aki nem hagyta annyiban a dolgot. Addig rágta a fülét, amíg elő nem bányázták az archívumból a sávokat. Csak hogy bonyolultabb legyen a helyzet, a különböző hangszeres sávokat különböző stúdiókban rögzítették. A korábbi szerzőtársak természetesen örömmel adták az áldásukat, a komoly nyomozó és kutató munka pedig meghozta a gyümölcsét. Végre megszületett a kész dal, 12 év után kiszabadult az újdonság. Itt van a Tüp Tüp Song Ruby Harlemtől.

0: Petőfi Rádió.
1: Megszakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik, személytelen személyem, hogyha a városba megy.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is érdemes velünk tartani, 11 órától Mák Kata érkezik majd a legjobb hazai programajánlatokkal az Itthon-otthonban. A délutánt már Szikora Tomival töltheted, aki kora este hozza a Kívánság műsort is. Este 9-től rajtól a Kulturfitness Szani Rolanddal, aki ma két nagyszerű vendéget is faggat. Itt lesz Kocsis Tibor énekes, előadó művész, akivel tehetségkutatókról, születésnapról és a közelgő koncertekről beszélgetnek. A műsor másik vendége pedig Németh Kristóf, színész, rendező és színházigazgató lesz, akivel a legendás Szomszédokról, valamint a Hippolita lakály és a Csini Baba kulisszatitkairól is ejtenek szót. Késő este aztán ne hagyd ki a Vándorbotot sem, Fekete Laci kollégám a Moncsicsi Potenciál két tagjával, Süli Andrással és Mészáros Ádámmal beszélget majd. Érdemes tehát ma is a Petőfit választani. Jó helyen vagy. Közben tekerj a hangerőm, mert itt egy igazi Petőfi klasszikus a folytatásban a 30Y-tól. Öltöztetnéd megint.

0: Egy jó kis vadfruttik, nekem senkim sincsen, ez volt itt a Petőfin, ahol minden magyar. Közlekedési infókkal jövök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Kezdjük az M0-ással. A déli szektorban a Csepeli szakaszon a 22-es kilométernél belső sávos takarítás miatt torlódik a forgalom. A kereti szektorban pedig az M4-es és az Ecser-Maglód csomópont között a 43-as kilométernél kasszálnak a belső sávban. Ott is készül lassulásra. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó mozgó terelésnek ütközött. A 114-es kilométernél a belső sávot zárták le. A főutakon is több helyen nehézkes a haladás. A 7-es főúton Lepsény belterületén a 93-as kilométernél két autó ütközött, ott forgalomkorlátozás van. A 44-es főúton Lakiteleknél három autó karambolózott, a 29-es kilométernél félpályán váltakozva tud haladni a forgalom. A legkomolyabb fennakadásra pedig a Balatonnál kell számítani. A 71-es főúton Balaton-Almádi és Alsóörs között két autó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták a forgalmat, a környező helyi utakra terelik el. Ha van közlekedés infód, küldd el SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, vezess óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: klasszikus, itt volt az Animal Cannibals a takarítónővel, a Petőfin, ahol minden magyar, és ezzel én búcsúzom is tőled. Már az elmúlt órákban a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Holnap jövök majd, ugyanígy akkor is számítok rád. A folytatásban pedig már Kata számít rád, aki hozza a legjobb programajánlatokat neked az itthon, otthonban. Legyen szép a délelőttöd, kora délutánod, és maradj a Petőfin. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.

0: 0630 303 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
9: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Gábor Anikó.
10: Ez a Petőfi Rádió.
12: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, újra teljes kapacitással működhet estétől a Paksi atomerőmű. Kizuhant egy kisgyerek egy szegedi panelablakából.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M0-ás déli szektorában a csepeli szakaszon takarítanak a belső sávban, a 22-es kilométernél lelassul a forgalom. Mozgó terelésbe ütközött egy autó az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Füzesabonynál, a 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. Baleset történt a 7-es főúton Lepsény belterületén, a 93-as kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani. Összeütközött három autó a 44-es főúton Lakiteleknél, a 29-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: Várhatóan este éri el ismét a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Visszaestek a beruházások tavasszal, a második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a KSH. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. Kiesett egy kisgyerek egy szegedi 10 emeletes panelház ablakából és a helyszínen meghalt, közölte a rendőrség. A helyszíni vizsgálat még tart.
10: Petőfi Rádió. Sport.
13: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A lengyelországi Poznányban ma megkezdődött a gyorsasági és parakajak-kenu világbajnokság. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A további előfutamokból már a középdöntőbe jutott kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel, valamint női és férfi kajak 4-esünk is 500 méteren. Nagy meglepetések a labdarúgó bajnokok ligája rájátszásában. Az osztrák Lask Linz hazai pályán hosszabbítás után 5-1-re verte a skót Celtic csapatát, és 5-4-es összesítéssel története során először jutott fel a főtáblára. Ugyancsak először szerepelhet a legjobbak között az Azeri Sabah, amely szintén hosszabbítás után bizonyult jobbnak 5-2-re a vendég izraeli Hapoel Beer Sevánál. Így összesítésben 6-4-jel lett főtáblás. A norvég Bodø Glimt pedig magabiztosan 2-es győzelemmel, 6-1-es összesítéssel jutott túl a holland Nijmegen együttesén, miután otthon is nyert 3-0-ra. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába, miután két játszmában legyőzte a spanyol Alcaraz-Gurrit. Ugyanezen a versenyen Gál Fidalma viszont nem jutott túl a selejtező első körén, mivel két játszmában kikapott a fehér orosz Alexandra Sasnovics-tól.
6: Petőfi Rádió, időjárás.
12: Többnyire napos az idő, legfeljebb északkeleten marad felhős az ég, ott egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
6: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: 11 után ma is indul az Itthon-Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. Sok-sok izgalmas lehetőséggel, ha szereted a lecsót, a csípős ételeket, kíváncsi vagy, hogy az állatok hogy viselkednek éjszaka, szeretnél futni nagyon különleges helyszínen, akkor rengeteg ötletem van mindenre.
7: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Újabb fantasztikus lehetőségek kínálkoznak a kikapcsolódás, a feltöltődésre, főleg, ha mondjuk gasztróvonalon utazol, imádod a csípős ételeket, majd hamarosan erről is hozom a részleteket, de akkor kezdjük a lecsóval, ami ugye sokféleképp készülhet. Balaton-Szárszó egyik legnépszerűbb nyári gasztronómiai eseménye a Balaton-Szárszói Lecsó Fesztivál, ahol természetesen a hagyományos és kreatív lecsó kreációké a főszerep. A közösségi főzés öröme mellett pedig izgalmas színpadi műsorokkal és igazi mulatos hangulattal is készülnek. Többek között fellép a Dóm, illetve Kacor Ferivel is lehet majd találkozni a Balaton-Szárszói Lecsó Fesztiválon. És most még ezen a héten szombatig legalábbis biztos, hogy jó strandoló idő lesz, úgyhogy ezért is érdemes a nyári szünet utolsó napjait még a Balatonra koncentráltan eltölteni, de jön majd állatkertek éjszakája, éjszakai futás is, úgyhogy ezekről is mindjárt hallhatsz bővebben. Itt a Petőfi.

Izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra, én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: 11 és 1 óra között minden hétköznap részletezem, aktuálisan természetesen, hogy hol és milyen programok várnak rád. Nos, lehet készülni, egy jó délutáni alvással megelőzni az állatkertek éjszakáját, hiszen a megszokottól eltérő alkonyati és esti fényben is meg lehet ismerni ezúttal az állatkert lakóit. A program során az állatházak és a kifutók a késő esti órákig nyitva tartanak majd, miközben a helyszíneken egész este izgalmas etetések, szakvezetések, koncertek, tűzzsonglőr előadások, vetítések és családi programok is várják az érkezőket. A nagy színpados fellépők közül pedig Bogi koncertje is kiemelkedik, de ott lesz a Kolos, akik szintén koncerteznek, valamint a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat látványos tűzsója is majd azt gondolom mindenkit elkápráztat. A főkaputéri színpadon, de izgalmas élményprogramok továbbiakban is várnak, tigrisek, oroszlánok és óriás vidrák esti etetése, az elefánt tréning és elefánt bemutató, a búvárok bemutatója a cápasuliban, a kígyó találkozó a Pálmaházban, valamint a Pálmaház trópusi esőjének különleges élménye. A filmrajongók szintén nem maradnak program nélkül az állatkertek éjszakáján. A Biodóm terasz, a Baráshegy, a Csillagtér színpad és több más helyszín vetített előadásain betekintést nyerhetsz az állatvilággal kapcsolatos filmforgatások kulisszatitkaiba, valamint tudományos ismeretterjesztő beszélgetésekbe. Bár tehát az állatkertek éjszakája a fővárosi állat és a növénykertben, illetve a tropikárium is majd a megszokottól teljesen eltérő oldaláról mutatkozik be, sőt az ezt követő éjszaka izgalmas futóverseny is vár, úgyhogy további részleteket már is elárulok itt a Petőfit,

0: stúdióban.
1: Megkata, hello, én vagyok a program felelős. Aktuálisan mindig összegyűjtem az országból azon lehetőségeket, ahol kikapcsolhatsz és feltöltődhetsz. Ilyenkor 11 és 1 óra között pedig jönnek a részletek. Ugye közeleg az állatkertek éjszakája, és nem csak a fővárosi állat és növénykert, hanem például a tropikárium is készül. A megszokottól teljesen eltérő köntösben fog bemutatkozni. A cápák, ráják és a kiállítás egzotikus lakói mellett karibi hangulat, koktélok, jelmezverseny és játékok teszik különlegessé majd a nyárbúcsúztató programot. Az állatgondozók vezetésével felfedezheted a tényeket és tévhiteket a tropikárium népszerű lakóiról, miközben a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt lekötő kvízek, fotózási lehetőségek és meglepetés ajándékok is várják. Az est kiemelkedő pontja a cápa merülés lesz, mely a hatalmas akváriumban zárja a programot, és még sellős fotózkodásra is lesz lehetőség. Az állatos tárlatvezetések során egyébként a szurikáták, kígyók, aligátorok, üregi baglyok, pókok, skorpiók, csótányok, valamint a pirányák is láthatók lesznek, mindegyiknél izgalmas beszélgetéssel és látványetetéssel készülnek, úgyhogy ért feljegyezd meg állatkertek éjszakája, egyrészt a tropikáriumban, másrészt a fővárosi állat és növénykertben, és egyéb helyszíneken az országban, hiszen a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagjai közül idén többen is különleges esti programokkal várnak. 0-30-30-30-380, én pedig itt várok jó programötleteket tőled is, és élménybeszámolókat. Közben jön Morionesz a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ami a programokat illeti, van, ahol nyárbúcsúztatóval, máshol éjszakai futással készülnek, és a csípős ételek szerelmeseit is várják. Már is jönnek a részletek, folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója a hírek után, és az újabb kedvencek, jön a Valmar.
1: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem, és hibázunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Még ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, a költségvetésről is szó lesz a kormány mai ülésén, meghalt Nádas Péter író.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-es déli szektorában a csepeli szakaszon takarítanak a belső sávban, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a dugó. A korlátot javítják az M0-es keleti szektorában az M3-as felé Csömörnél. A 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, torlódnak az autók. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Várhatóan este éri el ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Délelőtt folytatódott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjelöltjeinek meghallgatása a parlamentben. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előtt a nyomozati elnök helyettesi tisztségre pályázók beszélték az elképzeléseiket. Az elnökjelölteket tegnap hallgatták meg. A vezetőkről pénteken rendkívüli ülésen dönt a parlament. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár három üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akugyárat. Meghalt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rím történetek. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Többnyire napos az idő, legfeljebb északkeleten marad felhős az ég, ott egy-egy zápor zivatar is előfordulhat, a szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Közben itt az ebédidő. Kis csípős jöhet? Mennyire szereted? Pikás? Nagyon csípős? Lehet majd válogatni. Lesz egy rendezvény, ahol felsorakoznak ezek a fajta ételek, és éjszakai futásra is lehet készülni. Jönnek a részletek.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Rádió Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha szereted a különleges esti programokat, akkor most jól figyelj. Hamarosan Budapest utcái ismét benépesülnek, miközben futókkal. A Budapesti Műegyetem rakparton az éjszakai futás különleges hangulata találkozik majd Budapest lenyűgöző, kivilágított látképével. A versenyútvonala Budapest legismertebb látványosságai mellett halad majd el, a Lánchíd, az Alagút és a Budai vár fényei, tehát nem csak vizuális élményt nyújtanak, hanem teljesen új értelmet adnak majd az esti futás élményének is a General Night Run éjszakai futáson. A mozgás, a zene és a látvány alkotát egy különleges egységet, és a program során többféle táv közül lehet majd választani, hiszen ott van például a 11 kilométeres fejlámpás futam, valamint a Morning Run félmaratoni 21,1 kilométeres táv, ami komolyabb kihívást kínál, de lesz például Cipelem a párom versenyszám is. Ezt azok számára találták ki, akik szeretnének kilépni a komfortzónájukból, és közösen szeretnének életre szóló élményeket szerezni, akár a barátjuk, a barátnőjükkel, feleséggel, szomszéddal, szóval legyen az bárki, egy pár kell hozzá, és akár így is teljesítheted a távot. 0-30-30-30-380 a számok közül ez is fontos, hogy megjegyezd, hiszen az elérhetőségünk SMS-ben vagy Viberen te is tudsz informálni egy-egy jó programról, illetve élménybeszámolóról is az elmúlt programokról. Gudics Máté is közben megérkezett, és már is jönnek a további programötletek itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Ne feledd, 11 és 1 óra között mindig hozom az aktualitásokat, neked nem kell keresgélni a programok között, én mindig összegyűjtöm az országban rejlő lehetőségeket, és ilyenkor részletezem. A fűszeres ízek sokszínűségét lehet hamarosan ünnepelni, például Nagymaros főterén, hiszen csípős finomságok, illetve a csili termesztők nemzetközi ünnepe érkezik, a Nagymarosi Csípős Fesztivál. A hagyományos ízek és a modern gasztronómiai trendek találkoznak majd ezen az eseményen. Egyébként a kínálatot külföldi kiállítók is színesítik, Szlovákiából, Csehországból, Szlovéniából és Romániából. A csípős termékek mellett a kézműves soron sajtok, kolbászok, olajok, olivabogyók, házi csokik és sütemények, különféle italok, teák is várják a látogatókat, tehát garantáltan mindenki megtalálja majd a kedvenc ízét. Ne feledd, tehát Nagymarosi Csípős Fesztivál, és sok további érdekesség még itt a Petőfin, ami a programokat illeti. Tarts velem, hiszen fényes napok is érkeznek, már is mondom a részleteket.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, ha jó programokról van szó, számíthatsz rám, mindig összegyűjtöm őket, ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem, úgyhogy te csak figyelj, jegyzetelj, aztán majd indulj és várom az élménybeszámolókat. Hamarosan a vízparti természet szépsége, a vidám családi kikapcsolás és a hangulatos nyárbúcsúztató koncert élmények találkoznak Csömörön a Tó Fesztiválon. Igazi program kavalkád vár mindenkit, a csömöri veterán autók találkozója, a babossi klub nyári síjelése, az íjászat, valamint a látványos tűzoltó játékok és a gyerekek nagy kedvence, a habparti garantálja majd a felnőtlen szórakozást. A kultúra szerelmeseit a Láda Fia Báb Színház, a Kramer Teréz Zeneiskola koncertje és ritmusos tánc bemutató fogják lenyűgözni, estére pedig a zenépaletta kiteljesedik a fülbemászó dallamokért, többek közt a Four Fathers, illetve a DJ felel majd. Ne feledd, Tó Fesztivál, csömöri nyár búcsúztató a csömöri horgásztónál, ha pedig az ország más szegletében vagy, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is jó választás lehet. Máté Szalkán például fénynyes napokat tartanak, tehát tulajdonképpen Máté Szalka fényvárosa lesz, de nem csak a fény, hanem a művészet és a kultúra magával ragadó kavalkádja kell tulajdonképpen életre. A színpadon a háromnapos fesztivál keretében élőben koncertezik például egyik nap a Magna Cum Laude, ott lesz a Bruno X-Pak, a Kowalski meg a Vega és Horváth Tamás, de a zenei élmények mellett Tony Curtis Hollywood hercege című előadása is látható lesz, lesz tűztánc produkció, fényes felvonulás, Szalonna és Bandája és a Szatmár táncegyüttes előadása is látható lesz. Gólyalábasok is ott lesznek majd a fényes napokon Máté Szalkán. A nyári szünet utolsó napja is sok-sok izgalmat tartogatnak tehát még, úgyhogy van bőven lehetőség feltöltődni, kikapcsolódni. 0630 30 30 380, ez pedig az SMS és Viber számunk. Jó program ötletekkel ne feledd, te is csatlakozhatsz.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Már is érkeznek a legfrissebb hírek, utána gyere velem kirándulni. Sok érdekes hely van az országban, amit érdemes felfedezni. Van, ahol például 132 ország, több mint 150 rendőr és csendőr egyenruhája vár, de igazi életű viaszszobrok társaságában is töltheted az idődet. Többek között Freddie Mercury-val, ugyanis 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjének varázslatos hangulatát élheted át a Queen-nel. Illetve ma is élő öltözködési formák, női fejviseletek, csodás világa is elé tárulhat. Már is mondom a részleteket. A hírek után pedig Kovalszky meg a Vega is velünk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
4: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
5: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
2: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Többnyire napos, meleg idő lesz holnap. A költségvetésről is szó lesz a kormány mai ülésén. Pályakarbantartás kezdődik a Váci vasútvonalon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M0-es déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítanak a belső sávban, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a dugó. Az M0-es keleti szektorában az M3-as felé a szalagkorlátot javítják, ezért Csömör közelében a 64-es kilométernél a külső sávot lezárták, szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár három üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladék gazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akugyárat. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Toruckai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. A párt egyebek mellett közbeszerzési versenyt korlátozó megállapodás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést. Nem támogatta a közmédiatestület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojs Zoltán, a Mi Hazánk, Marti Zoltán, a KDNP és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirály Alexandra bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy egyik jelöltet sem sikerült határidőre megválasztani. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Váci és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
7: A hírek után.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Gyere velem kirándulni, egyelőre gondolatban, aztán majd tettekben is, és majd várom az élménybeszámolókat. Rengeteg hely van az országban, amit érdemes felfedezni. Lehet ilyen például a Rendőrség Történeti Múzeum, de máshol is vannak különféle kincsek, illetve nemzetközi és hazai hírességekkel is találkozhatsz. Jönnek a részletek.
6: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag.

Mire Monóka segíti a kikapcsolódást itt a Petőfin, illetve én hozom a kiránduló tippeket, úgyhogy gondolatban most gyere velem, aztán majd várom az élménybeszámolókat természetesen, hogyha egy-egy helyet sikerül felfedezned. Heves megye jó célpont lehet, nagyszerű túrákat, vanáslatos kiránduló helyeket és páratlanul szép épületeket találhatsz ott, és ne feledd meglátogatni Tarnamérát, ez a megye déli részén fekvő település, ahol nem csak egy gyönyörű kastélyt találhatsz, hanem a világ legnagyobb rendőr egyenruha gyűjteményét is. A Rendőrség Történeti Múzeumban a világ rendőrségei nevet viselő állandó kiállításon 132 ország több mint 150 rendőr és csendőr egyenruhája tekinthető meg több termen keresztül, illetve számos karjelvény, régi fegyver, használati tárgy, archív fotó, korabeli dokumentum, könyv és a bűncselekmények megelőzését szolgáló propaganda anyag is megtekinthető. A kastélyban ráadásul helytörténeti kiállítás is vár, mely képi és tárgyi anyagokkal mutatja be Tarnaméra történetét. Szóval ne feledd, Heves megyében, ha jársz, akkor felfedezni a Rendőrség Történeti Múzeumot. Egyéb kincseket pedig máshol, más területen is felfedezhetsz, sőt nemzetközi és hazai hírességekkel is találkozhatsz. Már is mondom a további részleteket itt a Petőfin, a folytatásban pedig most jön Csinszka.

Petőfi Rádió minden magyar. Ha szeretnéd a lehető leghasznosabban eltölteni az idődet, akkor tarts velem, hiszen segítek ebben is. Hozom a kiránduló tippeket, illetve felfedezésre váró helyeket. Itt az országban rengeteg van szerencsére. Például egyedülálló élményt és szórakozási lehetőséget kínál, nem csak most a nyári szünet utolsó napjaiban, hanem az év minden napján a Madame Tussaud. Interaktív és ikonikus környezetben hihetetlenül élethű ábrázolással mutatják be a nemzetközi és magyar hírességeket, az alistás zenei és sportlegendákat és a világ híres vezetőit. A nemzetközi hírességek mellett a budapesti helyszín természetesen számos magyar vonatkozású történelmi személyt is felvonultat a kiállítás ebből a célból kialakított szekciójában. Kiemelt cél ugyanis, hogy a látogatók és különösen a fiatalok közvetlen és interaktív módon ismerhessék meg a magyar kultúrát és nemzetünk történelmének kiemelkedő alakjait. Lehet találkozni például tehát Kossuth Lajossal, Liszt Ferenccel, Mátyás királlyal, Munkácsi Mihállyal, Papp Lászlóval, Petőfi Sándorral, Puskás Ferenccel, vagy épp Szent István király élethű szobraival, de megtalálható Sisi, valamint Kanádi Katalin, Hosszú Katinka, Harry Houdini, Zambó Jimmy, valamint Ferenc pápa, a néhai második Erzsébet királynő, Beyoncé, Sandra Bullock, George Clooney, Tom Cruise, Penelope Cruz is, illetve kizárólag Budapesten találkozhat a nagy közönség Bud Spencer, Chuck Norris és Peter Falk élethű szobraival. Sőt, közeleg az Éjszaka a Múzeumban programsorozat legújabb eseménye, azaz Freddie Mercury élethű viasz figurája mellett léphet színpadra, és átélheted a Queen legendás 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjének varázslatos hangulatát. Emlékezetes közös fotókat is lehet készíteni, miközben a Queen ikonikus dalai által megteremtett zenei produkciók teljesen magukkal ragadják az érkezőket. Madame Tussaud Budapest, ez is lehet tehát célpont, és sok további érdekesség jön még itt a Petőfin, tarts velem!

Petőfi Rádió minden magyar. Az ország tele van felfedezésre váró helyekkel, ezek közül jó néhányat itt is részletezek, ilyenkor 1 és 2 óra között. Úgy tartják például, hogy Palócföld a csodák világa, amelyet Mikszán Kálmán Görbeországnak nevezett. Ha Nógrád megyében jársz, akkor Rimóc legyen például az egyik célpont. A rimóci népviselet ugyanis a palóc kultúra egyik legreprezentatívabb ma is élő öltözködési formája, melynek kiemelkedően fontos része a női fejviselet, a palócföldi főkötő. Ha szeretnéd közelebbről is megismerni ezeket a gazdagon díszített fejfedőket, akkor a csodák a palóc főkötő kiállítás tematikus tálatán tekinthetők meg. Egy felújított hagyományos stílusú parasztházad otthont a palóc főkötő kiállításnak Rimócon, és a külön kifejezetten ennek a díszes ruhadarabnak szentelt galériában 20 palóc település 40 főkötője látható. A vitrinekben bemutatott darabok eredetiek, vagy maguk a viselőik varták őket, vagy főkötővarróasszonyokkal készítették el. Rimócon ma is élnek egyébként olyan asszonyok, akik őrzik és gyakorolják a főkötő készítés és a népviseletvarrás különösen összetett mesterségét. A gyöngyökkel, szalagokkal és hímzéssel gazdagon díszített fejfedők mellett a tárlat része egy fotógyűjtemény is, mely archív felvételeken keresztül mutatja be a 20. század elejé palócasszonyok mindennapjait és ünnepi viseletét, sőt külön figyelmet érdemel az életnagyságú fotómontázs, egy látványos installáció, mely a teljes öltözet részeként mutatja be a főkötőket, így tehát könnyebben összehasonlíthatod a különböző palócvidékek díszítő művészetének finom eltéréseit. Nógrád megyében, Rimóc, ne feledd, palóc főkötő kiállítás. Sok-sok egyéb érdekesség pedig az országban, amiről mindig beszámolott hallatsz itt a Petőfin 1 és 2 óra között. Odafent.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, egy perc múlva pedig 2 óra, már is érkeznek a legfrissebb hírek, közben óvatosan az M0-áson, az M3-as felé a korlátot javítják Csömör közelében, így a 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, ez okozza a szakaszos torlódást. Mindjárt jönnek a továbbiak, ha te is valahol fennakadást észlelsz, az pedig jelezd a 0630 30 30 380-as számon. A hírek után aztán folytatjuk, jön a Honey Beast.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A költségvetésről is tárgyal a kormány mai ülésén. Elhunyt Nádas Péter író.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé a 22-es kilométernél takarítást végeznek a belső sávon. Több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé Csömör közelében a 64-es kilométernél korlátjavítás miatt csak egy sávon halad a forgalom. Szakaszos torlódás alakult ki. Ugyancsak az M0-as keleti szektorán az M3-as felé baleset történt Nagy Tarcsa közelében. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Az M1-esen Budapest felé az erősödő teherforgalom miatt a külső sávon helyenként torlódik a forgalom Tatabánya és Biatorbágy között. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Várhatóan este ír el ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna a rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és 2 bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintot rabiságolták a debreceni akkugyárat. Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester is megemlékezett Nádas Péterről. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, a modern magyar irodalom meghatározó világirodalmi rangú alkotója 83 éves korában hunyt el. A kormányfő Isten önnel, művész úr szavakkal búcsúzott. Karácsony Gergely azt írta, Magyarország és Budapest rengeteget köszönhet Nádas Péternek, aki megmutatta a világnak, hol van Budapest Európában.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délután, 2 után is változatos magyar zenei kínálattal itt a Petőfi, és ahogy nézem az előrejelzést, hát szombatig biztosan kitart ez a szép nyárias meleg idő, nagyjából 30 fok közelében mozognak a hőmérsékletek az országban, a folytatás pedig már itt is van, a Honey Beast-től.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag ma

0: napját.
1: Ahogy mindenkinek, sok-sok boldog pillanatot kívánok erre a hétre is, a mai napra lehet gyűjteni az élményeket. Itt nálunk a Petőfin pedig már is érkezik az Anima Sound System, akik az augusztus 20-ai kosútéri vizuális live-etjük után ismét egy különleges koncerttel készülnek, különleges helyen, az egyik kedvencükön. Minden eddiginél személyesebb, sztori mesélősebb előadásuk lesz majd a Lumbach zsinagógában. De előtte még szintén nem unatkoznak, mert Esztergomban, Szegeden a színen, illetve a Bakács Festen is fellépnek. Most pedig itt a Petőfin, Switch Me On!

Petőfi Rádió, minden magyar. Ha azt mondom Balaton, neked mi jut elsőként eszedbe? Strandolás, hattyúk, naplemente? Sorolhatnám még, sokan megörökítik ugye ezeket a pillanatokat fotókban, videókban, és most ezeket gyűjtik össze csopakon, ugyanis holnap lesz a tavak világnapja, és a település arra gondolt, hogy szeretné, ha a követők kommentben megmutatnák a Balatonnál készült számukra kedves fotókat. Ez lehet régi vagy új, nyári vagy őszi, mozgalmas vagy éppen csendes felvétel. A lényeg, hogy valamiért fontos legyen annak, aki készítette. Egyébként a holnapi napra, vagyis a tavak világnapjára még külön meglepetéssel is készülnek. Ráadásul csopak most azért is nagyon boldog lehet, mert 2028 közepéig viselheti a csopaki strand a Magyarország kincsei védjegyet. Az elismeréssel ugyanis a legmagasabb öcsillagos minősítést kapták nemrég. Egyéb nyári élményeidről nekünk is beszámolhatsz, akár Facebook oldalunkon, vagy a 0630303380-as számon. Hegedűs Józsi pedig más megközelítésből hozza a nyarat. Cowboy Summer, itt a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar. Nos, két héttel az Európában látható teljes napfogyatkozás után már közeleg az újabb különleges égi jelenség. Vérhold ragyoghat fel az égen, ráadásul holdfogyatkozás lesz. A hold korongjának ugyanis mindegy 93%-a a föld árnyékának legsötétebb részébe kerül. Az Egyesült Államok szinte teljes területéről, Kanada keleti kétharmadáról, valamint egész Dél-Amerikából lehet megfigyelni. Európából, Afrikából és a Közel-Keletről pedig a hold lenyugvása közben lesz látható, tehát előnyben a későn fekvők, koránkelők, napkelte előtt ugyanis 2,5 órával, azaz 3:24-kor kezdődik majd pénteken ez a fogyatkozás. A legszebb látvány pedig várhatóan 5:20 körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja majd a föld árnyéka, és narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Aztán a hold az 6 óra előtt 1 perccel lenyugszik, úgyhogy a megfigyeléshez akadálymentes nyugati horizontra, lehetőleg magasabban fekvő helyszínre lesz szükség. A világosodó égbolt viszont nem nagyon segít a helyzetünkön, de érdemes megfigyelni, hiszen ha lemaradsz az eseményről, legközelebb itthonról, majd 2028. januárjában lesz látható részleges, az év végén, 2028-ban pedig teljes holdfogyatkozás.

0: Good Flow ringatott el minket az óra utolsó perceiben, hiszen 2 perc múlva 3 óra. Az M5-ösön óvatosan Budapest felé van egy műszögébás autó, ami elfoglalja az átterelt sávot Kecskemét elkerülő szakaszán. A 84-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes a külső sávot választani. További friss hírek Demet Timitől érkeznek már is, majd nyar a jetlag és már.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go!
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Engedelmeskedj! Lámpa!
12: Legyen!
11: Hát irány, hajt, Titi!
13: Ez tényleg időutazás!
14: Meg kell találnunk a lámpát, és tűnés haza!
10: Fed és a csodalámpa a mozikban.
15: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
16: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell.
16: Sedacur Forte?
15: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
18: Többnyire napos, meleg idő lesz holnap. Már ma este teljes kapacitással üzemelhet a Paksi atomerőmű. Pályakarbantartás kezdődik Vác és Verőce között.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
18: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős teherforgalom miatt Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon helyenként torlódik a forgalom. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Az M5-ös autópályán Budapest felé egy műszaki hibás autó foglalja el az átterelt sávot Kecskemét elkerülő szakaszán. Autóval a 84-es kilométernél kezdődő terelésben a külső sávot érdemes választani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
18: A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Meghallgatta a vagyonvisszaszerzési hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit is az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A hivatal elnöki és elnök helyettesi posztjaira kiválasztott jelölteket várhatóan holnap jelentik be, a vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. Megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek.
1: We'll be right back.
12: Petőfi Rádió Sport.
19: Minden magyar egység sikerrel vette az előfutamokat a ma kezdődött kajakkenú világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A lengyelországi Poznanban ma megkezdődött a gyorsasági és parakajakkenú világbajnokság. A kis Ágnes Nagy Bianca kenú 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A további előfutamokból a középdöntőbe jutott kenú 1-es 1000 méteren Fejes Dániel, valamint női és férfi kajak 4-esünk 500 méteren, kenú 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balogh Gergely és kajak 1-es 1000 méteren Csikós Zsóka. A parakajakosoknál Kis Péter Pál, illetve Suba Róbert is futamát megnyerve egyből a fináléba került. A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázó kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik. A vívás és az úszás után az A csoportban Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll. A B csoportban Szép Balázs a 10. pozícióból várja a folytatást, míg a C-ben Koleszár Mihály jelenleg a 7. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
20: Petőfi Rádió. Időjárás.
21: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők. Eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű.
20: A hírek után...
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
23: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Kellemes nyárias délután a mai is 3 elmúlt, szép napot, további jó kikapcsolódást és feltöltődést még a nyári szünet utolsó napjaiban. 0-30-30-30-380, itt informálatsz SMS-ben és Viberen, én pedig hozom a legjobb magyar slágereket ebben az órában is.
25: Itt egy újabb óra.
26: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar, izgalmas sportesemények pedig a láthatáron. Egyrészt lesz majd éjszakai futás, és legfeljebb ezer szerencsés úszónak arra is lesz lehetősége, hogy a Dunán átkeljen egyik oldalról a másikra. A rajt majd a Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, a cél pedig a BME előtti versenyközpontnál a Műegyetem rakparton. Az úszók egy ponthoz rögzített mobil stégről csobbanhatnak majd a vízbe, és 12 motoros mentőcsónak biztosítja az úszó folyosót, a vízben pedig egyszerre tartózkodó úszókat, mintegy 30 mentő szakember felügyeli majd. Duna átúszás és éjszakai futás, ezek tehát a hétvégén. Itt a Petőfi, most pedig a Magyar Banda folytatja.

Szóló itt a Petőfin, a Pinkerstől, a folytatásban pedig két jól ismert előadó érkezik, akik ezúttal jóval személyesebb, érzelmesebb oldalát mutatják be. A következő dal középpontjában a szerelem, az elvesztés, a továbbhaladás és egy furcsa érzés áll, amikor az ember egyszerre próbálja kergetni az álmait, a pénzt, és közben valahogy megőrizi azt is, ami igazán fontos. Elszáll az idő, jön Kis Kevin és Marics Peti.

Petőfi Rádió, minden magyar. Domjára is lehet gyűjteni még a nyári élményeket most a nyári szünet utolsó napjaiban. Fluor Tomiék nemrég a Strandfesztiválon bizonyítottak, és jön a folytatás, a hashtag soha véget nem érős. 10 éve már ugyanis, hogy elkészítették még 2016 nyarán ezt a filmet, és hogy mi lehet most a filmek hőseivel, mit csinált velük az idő, ez nem sokára kiderül, ugyanis a filmben szereplő összes dalt eljátsszák majd a zenekarral, és további meglepetések érkeznek a parkban. Aki esetleg lemaradt róla, a hashtag soha véget nem érő zenés játékfilm a Velhello slágereiből jött össze, 6 történetet, Velhello dalokkal egybeszövő film, igazi generációs utazás, hiszen a 20 évesek életérzését, gondolkodását, problémáit, párkapcsolatait ábrázolja. Fluor Tomi hozzánk is megérkezik mindjárt itt a Petőfi, Nikosz után.

0: Petőfi Rádió, minden magyar is hamarosan játék. Petőfi ajándékcsomagért a Petőfi csúcsban Szikora Tomit figyelt, hiszen már is mondja a részleteket, és hogy pontosan mi lesz az óra slágere, amit figyelni kell, és a lehető leggyorsabban elküldeni majd mindezt üzenetben. 0-30-30-30-380, ezen a számon ne feled, azt is írnánk neki, ha egy kit és miért, mivel szeretné a ma meglepni, lesz lehetőség a kívánság műsorban erre, én pedig búcsúzom, jön a 30Y, szép délután.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Estig még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Már ma teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Több száz turista tűnt el egy nepáli villámárvízben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős teherforgalom miatt Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon helyenként torlódik a forgalom. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Az M5-ös autópályán Budapest felé egy műszaki hibás autó foglalja el az átterelt sávot Kecskemét elkerülő szakaszán. Autóval a 84-es kilométernél kezdődő terelésben a külső sávot érdemes választani. Ugyancsak az M5-ösön Budapest felé kaszálnak Újhartyánnál. A 46-os kilométernél a belső sávot lezárták, lassulásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavízhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, a harci gép lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban. 8-an meghaltak, csaknem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők. Eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délután 4-kor közel már a munkaidő vége. Remélem, hogy mindenkinek hamar leketyeg a folytatás. Számíthatsz rám, én felpörgettem a napod. Hello, üdv a mikrofonnál, Szikora Tamás. Nem sokára nyereményjátékkal ütjük el az időt. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: 1-es kilométernél kezdődött terelésnél érdemes a külső sávot választani. Tehát az M5-ösön Budapest felé egy műszakhívás autó vesztegel Kecskemét elkerülő szakaszán az átterelt sávon, emiatt választ a külső sávot. Dugó van az M0-áson is, főként a keleti szektorban az M4-es, valamint az M5-ös csomópontja között. Itt mindkét oldalon lassulás tapasztalható, tehát az M0-áson az M4-es, valamint az M5-ös csomópontja között. Az M1-esen pedig Budapest felé van lassulás, főként a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél. Légy körültekintőbb és óvatos, tehát torlódik a forgalom az M1-esen, Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdet előtt. Várom, gyűjtöm a további infokat is az egész ország. Fehérgyarmatról, Jászberényből, Martonvásárról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Figyelem, hamarosan nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Mindjárt mondom a részleteket.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél több

Petőfi Rádió minden magyar. Tomi játékot ígért, úgyhogy játék következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomag lehet a tiéd. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt, Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Hogy mit kell érte tenned? Figyelni, figyeld a zenék közötti felhívást. Amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, ma délután ez az óra nyerős lágere, akkor várom, hogy írj. Küldd el nekünk az előadót és a szám címet SMS-ben a 0630303380-on. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt. Igen, ilyen egyszerű. A játék mindjárt kezdődik.

0: a halott pénz és a szétszerett lelk, az óra nyerős lágere, amely valakinek nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Lehet, hogy neked? Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-as számunkon, és hogyha gyors voltál, mindenkit megelőzött az üzeneted, mindjárt visszahívlak, így kaphatsz esélyt a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha valaki éppen siet valahová, akkor csak óvatosan, mint hogy mindig ma is együtt vagyunk, várom a közlekedési infokat és mondom is ezeket. Az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán Budapest felé egy műszakhívás autó veszteg el az átterelt sávon, ezért a 84-es kilométernél kezdődő terelésnél érdemes a külső sávot választani. Tehát az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán egy műszakhívás autó veszteg el az átterelt sávon. Szintén M5-ös Budapest felé új Hartyán térségében kaszálnak a 46-os kilométernél. A belső sáv le van zárva, ezért van tehát lassulás. Az M5-ösön Budapest felé új Hartyán térségében, ahol a 46-os kilométernél kaszálnak. És te, merre tartasz éppen? Várom a további közlekedési infokat, akár az autópályák híreit, hogy most mizu az M1-esen, az M7-esen, az M3-ason. Hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: times roll. Let a good times, let a good times, let a good times roll.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Petőfi Rádió.
2: Csókolom, megérkeztem. Por után nem köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060, ez a telefonszámunk, valaki pedig a vonalban. Halló!
1: Halló, Sájeli Csaba vagyok. Szia!
0: Szia.
1: Egy információ, közlekedési információ, ha érdekel, a nulláson, a hármas irányából az ötös irányába, itt vecsés magasságában állunk, mint a cövek.
0: Ja. Akkor valószínűleg baleset van. Irány.
1: Én ki volt írva, hogy 7 kilométerre, igen, valószínű. Pont fölöttünk szállnak a sasok, tehát pont azon a szakaszon, hogy nyugodtan mondd be, hogy
0: okay.
1: A taki tudja kerülje.
0: Meg is van közben, képzeld, M0-ás, vecsés közelében az M5-ös felé három személyautó koccant a 39-es kilométernél.
1: Így van, nagy uram.
0: Oké, nagyon köszönöm, hogy jelezted, vigyázz magadra, jó utat.
1: Köszönöm,
0: hogy velünk vagy, szia.
1: Szia.
0: Most pedig én csörgetek valakit, hiszen nemrég nyereményjátékot indítottunk. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot kaphat, nyerhet a leggyorsabb üzenetküldőnk, aki figyelte a játék felhívást, ami ugye minden hétköznap délután 4 és 5 óra között, valamikor megjelenik a zenék között, és hogyha gyors vagy, akkor te is esélyt szerezhetsz majd holnap délután. De hogy ma kikapja az esélyt a nyereményért, az most fog kiderülni.
2: Tessék.
0: Halló, szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
2: Szia! Kulcsár Anita.
0: Anita, úgy látom, hogy játékos kedvedben vagy.
2: Igen.
0: Mert hogy velünk játszottál, ráadásul mindenkit megelőzött az üzeneted, úgyhogy ha gondolod, akkor játszunk tovább.
2: Igen.
0: Mondd kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
2: A halott pénz és a szám címa Szét szeretlek.
0: Tökéletes. Akkor ezt dudoltad, énekelted az autóban?
2: Igen.
0: És mondd a Petőfi Rádió szlogenjét.
2: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Szuper vagy. Akkor ezt tudod, hogy mit jelent?
2: Hát remélhetőleg szógy szerencsém van és nyertem.
0: Nyertél! Gratulálok!
2: Köszönöm szépen.
0: Hát azért a mosolyt nem nagyon hallom még a hangodban, csak azt, hogy megilletődtél.
2: Igen, meglepődöttség.
0: Na akkor hogyan örül egy Petőfi Rádiós nyertes?
2: Nagyon.
0: Végre, hogy hallom a nevetést. Megvagy, te nyertél. A Petőfi Rádiós ajándékcsomag ma neked megy postára. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Van már egyébként ilyened? Vagy csak álmodoztál róla?
2: Nincs még, nincs. Nincs. Többször próbáltam, de még nem sikerült nyernem, és hát a mai nap a szerencse nekem kedvezett.
0: Akkor ezek szerint nap mint nap autóban hallgatod a játékot, és mindig irigykedtél
2: hát,
0: a nyertesekre?
2: Vagy autóban, vagy pedig otthon, igen.
0: Ma pedig mindenki rád irigykedik, mert hogy te voltál a leggyorsabb.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Merre tartasz? Mi az úti célod?
2: Hát jelen pillanatban a kicsike fiam ül mellettem, és egy tacsi kis kutyáért tartunk.
0: Ó, akkor az új családtagért mentek?
2: Hát igen.
0: Wow.
2: A harmadik, mert már van otthon kettő.
0: Aha, akkor érkezik hozzájuk a kis tesó.
2: Így van, igen.
0: És hová mentek a kutyusért?
2: Nyíltelekre.
0: Na, hát akkor van izgalom, úgy gondolom.
2: Van, bizony, igen, igen, meg meglepetés, meg minden is.
0: Aha. Na, hát hogyha meg lesz a kis új jövevény, akkor küldjetek róla nekünk egy fotót a Petőfi Rádiónak Messengerre, jó? Kíváncsi vagyok rá.
2: Mindenképpen, mindenképpen.
0: Megvan már a neve, megvan már a név ötlet, hogy fogják hívni?
2: Enzo.
0: Na, hát nagyon kíváncsi vagyok a kis Enzóra, úgyhogy mindenképp lőjetek nekünk egy fotót, jó?
2: Oké, és mindenképp.
0: Én pedig akkor itt a nagy izgalma közepette, ha már ilyen szerencsés napotok van, nyertetek is, új kutyus is érkezik, akkor a következő dalt is nektek játszom, Rúzsa Magditól ez a rúzs.
2: Köszönöm szépen.
0: Játék holnap délután is lesz, 4 és 5 között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
3: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: A ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Engedelmeskedj! Lámpa!
7: Legyen!
6: Hát irány, hajt, Titi!
8: Ez tényleg időutazás!
9: Meg kell találnunk a lámpát, és tűnés haza!
10: Ved és a csodalámpa a mozikban.
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
13: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Deme Tímea.
4: Ez a Petőfi Rádió.
15: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés. Egy magyar turista is eltűnt a Nepálban pusztító villámárvízben. Nem történt fémszennyezés a Szemkop debreceni gyárában.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Az M0-ás autóút keleti szektorában az M5-ös felé Vecsés közelében a 39-es kilométernél három autó ütközött. A belső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta a 6 kilométert, de lassulás érezhető egészen az M31-es csomópontjáig. Az M1-es autópályán Budapest felé a 61-es kilométernél a terelés kezdeténél egészen a tatai csomópontig 6 kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ös autópályán Budapest felé egy műszaki hibás autó foglalja el az átterelt sávot Kecskemét elkerülő szakaszán. A torlódás már elérte a 4 kilométert. A személyautóval utazók a 84-es kilométernél kezdődő terelésben válasszák a külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
15: Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban. Legkevesebb 95-en meghaltak, csaknem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. Egy magyar zarándokot is keresnek, közölte a budapesti külügyminisztérium. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A független vizsgálatok szerint nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni gyárában. A kínai érdekeltségű üzem tevékenységét júniusban felfüggesztették, miután az akkori vizsgálati eredmények szerint határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. Megállapodott a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta, a céget perelő amerikai tagállamokkal a gyermekek védelme miatt indított perben. Az óriás vállalat csak nem 17 milliárd dollárt, vagyis több mint 5200 milliárd forintnak megfelelő összeget fizet. A 29 amerikai állam azzal vádolta a Metát, hogy a Facebookot és az Instagramot tudatosan a fiatal felhasználók függőséget okozó használatára tervezte, miközben nem védte megfelelően őket az online veszélyektől. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telephelyen történt robbanásban. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő porállagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. A szerencsétlenségben egy harmadik dolgozó is súlyosan megsérült, az ő életéért még küzdenek az orvosok. Az ügyben büntető eljárás indult.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők. Eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrt napsütésre kell készülni.
0: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Délután 5 óra van. Csak szerintem érdemel ma mindenki Nobel-díjat, aki túlélte a munkanapot? Ha még melózzol a kitartás, számíthatsz rám. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Ha pedig úton vagy haza, akkor itt egy autózós dal. Ivan and the Parazol, jól áll nekem az élet.
4: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Garantálom, hogy a legtöbb útinfót a délutáni csúcsforgalomban tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban, mert folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Hallgatóink jelezték, hogy baleset van az M0-áson, Becsés közelében az M5-ös felé. Három személyautó koccant a 39-es kilométernél, le van zárva a belső sáv, több mint 6 kilométeres a dugó. Tehát baleset az M0-áson, Becsés közelében az M5-ös felé a 39-es kilométernél. A torlódás meghaladta a 6 kilométert. Már egyébként a lassulás az M31-es csomópontjánál is érezhető. Baleset történt a 31-es főúton, Szentmártonkert a térségében egy kamion lesodródott az útról. A 60-as kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 31-esen Szentmártonkert a közelében, ahol egy kamion lesodródott az útról a 60-as kilométernél. Az M1-esen pedig Budapest felé Bicskénél összeütközött két személyautó az átterelt belső sávon, itt megállt a forgalom a 37-es kilométernél. Érdemes a külső sávot választania, még a terelés előtt annak, aki Tatabánya környékén jár, mert baleset van az M1-esen, Budapest felé, Bicske térségében a 37-es kilométernél, ahol az átterelt belső sávon megállt a forgalom, két autó ütközött össze a 37-es kilométernél. Várom, gyűjtöm a további információkat az egész országból. Máté Szalkáról, Cserkeszőlőről, Soltról, hívja 061-759-6060-on, köszi előre is!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Augusztus 26-a van, és ma van a kutyák világnapja. Egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy a kutyusok mennyi mindent megértenek abból, amit mi magunk mondunk nekik. Figyelik a szavainkat, a hanghordozásunkat, a gesztusainkat, és hát elképesztően jól taníthatóak. Nem véletlen, hogy a mozgáskorlátozott emberek, vagy a gyengénlátók, vagy más módon segítségre szorulók is fantasztikus társként lelnek a kutyusokban, de talán nem is ezért szeretjük őket a legjobban, hanem azért, mert mindig ott vannak nekünk, amikor jó napunk van, akkor is, amikor éppen nem sikerül valami, várnak minket az ajtóban, örülnek nekünk akkor is, ha csak 10 percre mentünk el otthonról, és valahogy úgy válnak családtaggá, hogy egyetlen közös nyelvet sem beszélünk, mégis megértjük egymást. A kutyák világnapjának egyik legfontosabb üzenete egyébként az örökbefogadás népszerűsítése, hiszen rengeteg kutya vár ránk menhelyeken, és várnak arra, hogy egyszer valaki ne csak elsétáljon előttük, hanem hogy hazavigye őket, és hogy szerető családba kerüljenek. Boldog kutya világnapját minden négylábú barátunknak, én pedig várom a fotókat a Petőfi Rádió hivatalos Facebook oldalán, Messengeren, mindenkitől a négylábú kedvencekről.

0: Rádiót is.
1: A magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Nora Till, Last Run Stable, a Petőfi Rádióban minden magyar, és a folytatásban is a kutyusokra koncentrálunk, így a kutyák világnapján augusztus 26-án. Több fotó is érkezett percekkel ezelőtt Messengeren a Petőfi Rádió oldalán. Például Angi elküldte nekünk a Cuki kis tacskóját, aki már 7 éve hűséges társa. Kaptam fotót Balázsék dalmatájáról, éppen a kislánya pózol vele. Nagyon cuki, köszönöm szépen. És hogy neked van-e kutyusod? Milyen kutyusod van? Mióta a társad? Küldj egy fotót nekünk Messengeren a Petőfi Rádió oldalán, hiszen ma van a kutyák világnapja.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből jelentjük neked az aktuális közlekedési infokat a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként itt a Petőfi Rádióban. A 86-os főúton Moson udvar térségében két autó karambolozott a 186-os kilométernél. A forgalom csak egy sávon megy, tehát baleset a 86-os főúton Moson udvar térségében a 186-os kilométernél. A 31-esen Szent Márton kárta közelében korábban egy kamion lesodródott az útról. A 60-as kilométernél csak egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 31-es főúton Szent Márton kárta térségében a 60-as kilométernél, ahol forgalomkorlátozás van. Nézzük az autópályákat. Az M1-esen Budapest felé Bicskénél korábban 4 autó ütközött össze az átterelt sávon a 37-es kilométernél. Emiatt van tehát nagyobb dugó a környéken. Baleset az M1-esen Budapest felé Bicskénél az átterelt sávon a 37-es kilométernél. És még korábban az M0-áson Vecsésnél volt baleset az M5-ös felé. 3 személyautó kocsant. Itt már megszűnt a forgalomkorlátozás, a torlódás lassan oszlik fel, tehát még emiatt torlódik a forgalom az M0-áson, Vecsés térségében az M5-ös felé, ahol korábban baleset volt a 39-es kilométernél. Vigyázz magadra! És te, merre vezetsz, mi az úti célod? Várom a közlekedési infokat az egész országból. Oroszlányból, Balassagyarmatról, Ceglédről, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Nincs megállás, nyomjuk a pedált a folytatásban is. Most a zenék útját Slimi és Collard, de a közösében folytatjuk. Ez a Hotel.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Augusztus 26-án együtt ünnepeljük a kutyák világnapját. Rengeteg fotót kaptam Messengeren a Petőfi Rádió oldalán. Például Anna Mária elküldte nekünk, hogy náluk több kutyus is van. Tapi 17 éves, Molly 9 éves, Málna 2 éves, Törpetacsi. Anni azt írja, hogy náluk 4 Golden Retriever van. Bobby, Teddy, Daisy és Bruno. Fotót kaptam Harriettáéktól, hogy a velencei nyaralásból utaznak hazafelé egy szuper wellness hétvégéről. Müzli és Muffin is minket hallgat az autóban, és Betty is elküldte nekünk a négy lábú kedvenceit. Szóval együtt ünnepeljük a folytatásban is a kutyák világnapját. Hogy melyik dallal? Jaj, Tomi, nem, mit csinálsz? A Petőfi Rádióban magyar kedvencek szólnak hat után is. Mindjárt itt a Brains és a Hollywoodi történet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: van a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés. Egy magyar turista is eltűnt a Nepálban pusztító villámárvízben. 9 civil halt meg egy ukrán dróncsapásban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös felé Vecsés közelében a 39-es kilométernél 3 autó ütközött. A korlátozás már megszűnt, de a torlódás lassan oszlik fel. Az M1-es autópályán Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél egészen a tatai csomópontig 6 kilométeren torlódik a forgalom. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé 4 autó ütközött Bicske közelében. A 37-es kilométernél az átterelt sávon megállt a forgalom, így most személyautóval is érdemes a külső sávot választani. A 31-es főúton Szent Mártonkáta közelében egy kamion lesodródott az útról. A 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Villámárvíz sodort el több falut Nepál északkeleti részén. Legkevesebben 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Idehaza a tervezetnél korábban várhatóan már este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Ukrán dróncsapás érte egy buszt a Luhanszki régióban. 9-en meghaltak, közölte az elcsatolt tartomány vezetője. A járművön 15-en voltak, 8-an a helyszínen, egy 20 éves lány pedig a kórházba szállítás után halt meg. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepükaja térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az erdő aljnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött a Veszprém megyei Nagyesztergárnál. A buszon 6-an utaztak, ők nem sérültek meg. A gépkocsi vezetőjét kórházba vitték. Az utasokat mentesítő buszjárat szállította tovább. A műszaki mentést a zirci tűzoltók végzik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, de időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők. Eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrt napsütésre kell készülni.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 után is együtt, munkából hazafelé, nyaralásból hazafelé, együtt vagyunk, számíthatsz rám a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Már csak 1 óra is kezdődik a kívánság műsor, de addig megtöltünk újabb 60 percet magyar zenékkel. Itt a Brains és a Hollywoodi történet.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

0: mindez tehát az M3-ason Gyöngyös közelében a kihajtónál, ahol vaddisznóval ütközött egy autó, a másik vaddisznó pedig megfialt. Hát jobb helyre nem is tudott volna. Az M1-esen Budapest felé korábban baleset volt Bicskénél. 4 személyautó ütközött össze az átterelt sávon a 37-es kilométernél. Ezért van torlódás, tehát az M1-esen Budapest felé, ahol Bicskénél, a 37-es kilométernél az átterelt sávon baleset történt. És még korábban a 31-es főúton Szentmártonkát a közelében egy kamion lesodródott az útról, a 60-as kilométernél forgalomkorlátozás van. Mindez tehát a 31-es főúton Szentmártonkát a közelében, ahol a 60-as kilométernél egy kamion lesodródott az útról. És te merre vezetsz éppen, merre vagy? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Bobáról, Répcelakról, Kiskunfélegyházáról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Soulwave Kalandor a Petőfi Rádióban, minden magyar. Augusztus 26-a van, nyárzárózunk, lassan a napokat számoljuk vissza a nyárból, de azért mondok jó hírt, mert a nyári időnek nem lesz vége. Jelentős lehűlés, őszi fordulat nem várható a következő 10-12 napban az előrejelzések szerint. Pénteken érkezik egy pár fokos lehűlés, de még mindig 30 plusz fok lesz a csúcsérték a következő napokban. Ráadásul a következő másfél hétben, tehát szeptember első hetén is 30-valahány fok lesz. Hogy miért mondom ezt? Az új Lábas Viki dallal folytatjuk, amelynek a címe 30-valahány.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Rádiótól.
1: A legtöbb útinfót a délutáni csúcsforgalomban tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Folyamatosan 20 percenként frissítjük ezeket. A 22-esen Érsekvad térségében egy személyautó az árokba hajtott, a 6-os kilométernél egy sávot lezártak. Mindez tehát a 22-es főúton Érsekvadkert közelében, ahol a 6-os kilométernél egy sávon megy a forgalom. A 31-esen Szentmártonkát a közelében egy kamion lesodródott az útról, a 60-as kilométernél egy sávon megy a közlekedés, tehát mindez a 31-es főúton Szentmártonkát a közelében, ahol a 60-as kilométernél forgalomkorlátozás van, és még korábban baleset volt az M1-esen Budapest felé Bicskénél az átterelt sávon. Itt 4 autó ütközött össze, a 37-es kilométernél megindult a forgalom, így a korábbi torlódás feloszlóban van, de mi mindig lassul a forgalom az M1-esen Budapest felé, ahol korábban baleset volt Bicskénél az átterelt sávon. És te merre vezetsz éppen, merre tartasz? Bármilyen hasznos infód van, várom, gyűjtöm ezeket az egész országból. Regécről, Tamásiból, két helyről, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Hallod a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Akarom veled ezt még.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Itt a Konyha és a Százszor visszajátszott, de hogy 7 óra után milyen zenéket hallgassunk, ez rajtad áll. Kezdődik az élő kívánságműsor. Hívja 061-759-6060-on. Petra választotta az anyukájának Editnek lecsófőzéshez a következő dalt. Magidom jól állásot is!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés. Egy magyar turista is eltűnt a Nepálban pusztító villámárvízben. Már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a honvédséghez.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán baleset történt Tata környékén a terelés kezdeténél. A 61-es kilométernél mindkét forgalmi sáv járható, de útszűkületre és lassulásra kell számítani. A 22-es főúton Érsek-Vadkert térségében egy személyautó árokba hajtott. A 6-os kilométernél a félútpályát lezárták. A 31-es főúton Szentmártonkáta közelében egy kamion lesodródott az útról. A 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: 100-hoz közelít a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. Az áradás utakat, hidakat rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Minden magyar egység sikerrel vette az előfutamokat a ma kezdődött kajakkenu világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A lengyelországi Poznanban ma megkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futam győztesként egyből a döntő résztvevője lett. A további előfutamokból a középdöntőbe jutott kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel, valamint női és férfi kajak 4-esünk 500 méteren. Kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balogh Gergely és kajak 1-es 1000 méteren Csikós Zsóka. A parakajakosoknál Kis Péter Pál, illetve Suba Róbert is futamát megnyerve egyből a fináléba került. A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázók kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik. A vívás és az úszás után az A csoportban Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll. A B csoportban Szép Balázs a 10. pozícióból várja a folytatást, míg a C-ben Koleszár Mihály jelenleg a 7. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
3: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők. Eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik. Emiatt szűrt napsütésre kell készülni.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 7 óra után te döntesz. Ez már az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban hallgatóink kedvenceivel. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, szép nyárestét! Várom az üzeneted. Csörgess a 061-759-6060-on, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is. Berci jelezte nekünk, hogy baleset van az M1-esen Budapest felé, Tata környékén a terelésnél. Ő azt írja, hogy a mentők már elmentek, a rendőrök és a sérült kocsi még a helyszínen van, és teljes útzár van. Ők álltak meg segíteni. Berci, de jó fejek vagytok. Több Berci kellene az utakra. Tehát baleset van az M1-esen Budapest felé, Tata környékén a terelés kezdeténél, a 61-es kilométernél. Várom a további infokat, és ez a kívánság műsor, amelyben hallgatóink kedvencei szólnak. Most te következel. Szia, hogy szólítatlak?
3: Iringó.
2: Hello, Iringó. Milyen volt a nyarad? Hogy telt a 2026-os nyár? Mi volt a legeslegjobb programod, ami most így eszedbe jut?
3: Nemrég voltunk Balatonon, és komposztunk.
2: Tihany meg Szántót között?
3: Igen, és az nagyon tetszett.
2: És a Balatonnál hol volt a szállásotok?
3: Zamárdi.
2: Na meg hát ott is azért gyönyörű a kilátás, meg a panoráma.
3: Igen.
2: És milyen programok voltak ott a Balcsinál a kompozáson kívül?
3: Ugye sokat szürettünk a Balatonba, bicikliztünk.
2: De jó. Na hát örülök, hogy akkor jól telt az idei nyarad. Várod már egyébként a sulit?
3: Igen, kíváncsi vagyok, hogy most milyen évünk lesz.
2: És az osztálytársak miatt várod, vagy esetleg van egy tantárgy, amit nagyon szeretsz, és már alig várod, hogy új dolgokkal ismerkedj meg?
3: Inkább az osztálytársakkal.
2: Na, akkor jó a csapat. Most, ma este kinek szeretnél számot küldeni?
3: Igazából magamnak.
2: Uh-huh. És melyik a kedvenc zenéd, ami úgy megcsinálná a hangulatodat?
3: Esetleg a nagy Bogitól egyik száma.
2: Jó, meg van beszélve, Bogi most úgyis óriás, itt megy mindenhol, minden fesztiválon, TikTokon, úgyhogy akkor nagy Bogi dalt hallgatunk meg itt a Petőfi Rádióban, jó?
3: Köszönöm szépen!
2: Én köszi, szia, szia!
3: Ja.
2: Nagy Bogi, de jól leszek újra, ezt szól a Petőfi Rádióban, egy feelinges dal a naplementében.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Misi vagyok.
2: Hello, Misi. Te következel.
3: Egy számot kérni esetleg.
2: A legjobb helyen vagy. Kinek küldeni a zenét?
3: Kedvesen meg szeretnék Andinak egy rózsamagdit mondjuk a fák alatt.
2: Miért pont ezt a dalt választod neki?
3: Mert szereti.
2: Nem vagytok esetleg Szeged közelében?
3: Nem.
2: Mert hogy pont ma este Rózsa Magdi ott fog fellépni. Mondom, akkor ajánlom nektek, hogy ezt adat lehet, hogy élőben is játsza, de mivel messze vagytok, akkor bulizunk együtt itt erre a zenére a rádióban.
3: Legyen így van. Üzenem nektek, hogy nagyon szeretem. Egyébként Rózsa Magdin voltunk nyáron a Balatonon.
2: Na, szuper! Hát akkor ez a közös, ez a közös dalotok.
3: A közös dalunk is, ha úgy is lehet mondani.
2: Rózsa Magdi fák alatt, ez most a tiétek.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszi, szia!
3: Hello, hello.

parton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Ezt a dalt Anti választotta. Dr. Véres, hol van az alány?
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Tomi már várja hívásod.
0: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tamás, Marina vagyok.
0: Szia, Marina, hallgatlak.
3: Sójának szeretnék üzenetet küldeni, uh-huh. Az, hogy ne féljen engem felhívni, tehát legyen bátorság benne, hogy tudjon engem hívni, és valami szép számot adjál már le, valami szerelmes számot, amitől meghatódik.
0: De vajon miért nem merül téged felhívni? Nem jól váltatok el, rosszban vagytok, nem beszéltek, csak hogy kicsit értsem a sztorit.
3: Nem, telepátián szoktunk beszélgetni, de állítólag van neki egy, vagy volt felesége, nem tudom, hogy megvan-e neki, vagy hogy van. Csak annyit tudok, hogy érzem, hogy nagyon szeret, meg építkezésben van benne.
0: Aha.
3: Most azért építkezik, hogy nekem meglegyen mindenem, tehát köszönöm neki azt, hogy mit mennyit tesz értem, és miért teszi. Azért biztos, mert szeret engem.
0: Uh-huh. És mikor beszéltetek szavakkal?
3: Szavakkal, hát telepátián beszélgettünk, csak itt egymást bólogatva meg emberektől keresztül.
0: Uh-huh. És hogyan ismertétek meg egyébként egymást? Vagy nem akarok ám itt indiszkrét
3: lenni? Ja, hát nekem már ez nagyon régi kapcsolatom. Tehát 25 éve ismerem már őt. Uh-huh. Tehát nagyon régóta a kapcsolat ez nekem.
0: Na hát akkor remélem, hogy felveszi veled a kapcsolatot, felhív téged, vagy ha nem téged, akkor engem, és akkor így valahogy összekötünk.
3: Igen, és akkor összehozzuk engem így vele,
0: van.
3: Jó?
0: Így van. Jó. Köszönöm, hogy hívtál, legyen szép estét.
3: Neked is, Tamás, nagyon kedvelem a műsorodat, és nagyon, nem megmondom őszintén, hogy ez a rádió nekem sokkal jobban bejön, mint a Retro Rádió. Ezelőtt azt hallgattuk. Most már átálltunk a Pető hallgatására.
0: Na hát akkor maradjon ez így nagyon sokáig, és legyünk együtt minden délután este.
3: Jó, rendben.
0: Szép estét neked, szia.
3: Neked is, szia.
0: Zaporozsec, Mező Misi, köszi. Ez a dal szól most a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia.
2: Hello, szia. Én Tomi vagyok, és te?
3: Milán.
2: Hello, Milán. Mit csinálsz éppen, miközben hallgatod a kívánságműsort?
3: Éppen vacsorázom.
2: És mi a menü?
3: Petrezselymes krumpli rántott húsival.
2: Az fincsi, nálam is az volt az ebéd. Nálad pedig akkor a vacsi, főleg meg, hogyha nem tudom, valami kis salátát is eszel hozzá. Én meg akkor desszertet küldök neked, desszertként egy dalt meghallgatunk együtt. Mit szólsz?
3: Jó.
2: És melyik számot szeretnéd kérni a kívánság műsorban?
3: Mizu.
2: És miért pont ezt adat választottad? Ezt dudoltad egész nap, vagy küldenéd valakinek?
3: Mondjuk a húgomnak.
2: Ott van ő is veled?
3: Most éppen nem, ő éppen fent van szerintem.
2: Aha, hogy hívják a húgodat?
3: Alíz.
2: És milyen programokat csináltatok idén-nyáron a húgoddal?
3: Mentünk horgászni kétszer is, a Zoltán és Diana túra. Jó volt a második.
2: Akkor te ilyen nagy pecás vagy? Te gyakran mentek horgászni?
3: Ja.
2: Na, és miket fogtál?
3: Pontyot, kárász, dévérkeszeg, leakadt egy nagy szép ponty, de kettő meg kijött.
2: És kivel szoktál menni még egyébként pecázni? Ki az, aki még a családban nagy horgász?
3: Az apukám.
2: Aha, na akkor
3: meg
2: tőle jön ez.
3: Meg a ő testvére.
2: Na, szuper, ezek azért jó kis, ilyen kis családi bulik.
3: Ja.
2: Akkor én pedig játszom neked a Fluortól a Mizut, itt a Petőfi Rádióban, és akkor együtt partizunk egyet, jó?
3: Oké, köszönöm.
2: Na, én most Milánnal bulizok egyet. Ki csatlakozik hozzánk? Ez a Petőfi Rádió és a kívánságműsor.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valaki a vonalban, de előbb gyors útinfó, hiszen nagyon sokan vezetünk együtt. Sziasztok, az M1-esen baleset van Tatánál Budapest felé, egy sávon megy a forgalom, emiatt van torlódás. Köszönjük szépen. Tehát az M1-esen Tatánál Budapest felé baleset miatt torlódik a forgalom. Itt egy SMS. Szia, én a páromnak születésnapja alkalmából szeretném küldeni a következő dalt, és üzenem, hogy nagyon szeretem. De kár, hogy név nélkül kaptam az üzenetet, de Isten éltesse a párodat nagyon-nagyon sokáig. Ki van a vonalban? Háló, ez a Petőfi Rádió.
3: Haló, Tamás, Gábor vagyok.
2: Szia, Gábor, hallgatlak, bent vagy a kívánság műsorban.
3: Igen, köszönöm szépen. Szeretnék kérni a kedves adjunktusomnak, a Solstói Kórház Nyíregyháza krónikus belgyógyászat adjunktusának. Nagyon sokat segített rajtam. Éveken keresztül 3 szomnyakkerést szenvedtem el, és hát ő segített, hogy még úgy vagyok 70 évesen.
2: Ezt szeretném meghálálni akkor egy üzenettel, egy zenével.
3: Igen, meg a kedves nevőreknek főleg, mert mindegyik egyre különösen most az éjszakászoknak, mert azok már benn vannak, hát azoknak is. Szevasztok, csajok! Kitartás a munkájukhoz. Hát ismernek 3 éven keresztül, és sok ide volt. Rengeteg, hát most még ráadásul benne van egy ilyen cső, rögzítőcső, hogy tudja közlekedni, de 2 könyökös bankával elbütékenek.
2: De akkor jársz is egy kontrollra berendszeresen, vagy...
3: Igen. Hát tegezhetünk egyre. Jó, tegeződjünk talán. Úgy is szoktulak hívni gyakran.
2: Na hát köszönöm, hogy tegeződtünk. Akkor így most virtuálisan megittuk a pertút. Én akkor a következő dalt játszom neked hát is, meg hát az említetteknek.
3: Az egész tábornak jó egészség, javaslok.
2: Jó egészséget, minden jót, szia!
3: Köszi!
0: Petőfi Rádió kívánságműsor, Szikora Tamás.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tamás, Erika vagyok.
2: Szia.
3: És szeretnénk egy számot kérni.
2: Erika, a legjobb helyen vagy, vagy vagytok? Többen vagytok?
3: Vagyunk, ketten vagyunk a lányommal. Megyünk haza az edzésről.
2: Aha, milyen edzésen voltatok?
3: Atlétika.
2: És együtt jártok?
3: Igen.
2: Mióta?
3: Hát most lassan 4 éve.
2: Aha, és ki kezdte hamarabb?
3: Igen, a lányom jár atlétikára, én csak a sofőr vagyok.
2: Én meg leszek a DJ, akkor mit játszak nektek?
3: Horváth Tamástól egy számot.
2: Voltatok már koncertjén?
3: Voltunk.
2: Akkor biztos, hogy ezt a számot is énekeltétek. A Megyfa következik a Petőfi Rádióban. Tőlünk nektek.
3: Köszönjük, szia!
2: Mást is szívesen meglepünk. Ez a kívánságműsor 9-ig.

0: Kossuth Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor és 9-ig tart, szóval a folytatásban is számíthatsz rám, rengeteg az üzenet. Hello, én a következő dalt a férjemnek Jócónak szeretném küldeni, és üzenjük, hogy nagyon-nagyon szeretjük. Köszönjük, hogy ennyi sokat megy a családjáért. Puszi Andi, Jóci és Szabina, akik a következő dalt Jócónak választották. Anna is csatlakozott hozzánk, aki Tartosra küldi a következő zenét egy különleges embernek. Milyen titokzatos vagy. És itt egy újabb üzenet. Sziasztok! A kisfiamnak, Molnár Máténak szeretném küldeni a következő számot, hogy élvezze a hazautat. Így 8 után tiétek, Király Viktor dala, a Rán. Pár perc és játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap napos meleg idő várható eső nélkül. Már 100-nál is több halálos áldozata van a nepáli villámárvíznek. Hamis eurókat foglaltak le Szolnokon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán baleset történt Tata környékén a terelés kezdeténél. A 61-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták. A forgalom a külső sávon halad. A torlódás meghaladja a 3 kilométert. A 65-ös főúton Iregszemcse közelében az 56-os kilométernél felborult egy autó. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Már 100-nál is több halálos áldozata van a nepáli villámáradásnak. Több 100 turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Bárki kezdeményezheti a megszüntetett korrupciós ügyek felülvizsgálatát, hívta fel a figyelmet az Integritás Hatóság. A szervezet hangsúlyozta, a közhatalmat és a közvagyont érintő lehetséges bűnügyek nyomozását elutasító vagy megszüntető hatósági döntések miatt nem csak a sértett és a feljelentő kérheti a vizsgálatok újraindítását. Az úgynevezett felülbírálati indítványt a megszüntetett ügyek közzétételétől számított 2 hónapon belül lehet előterjeszteni. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Parlamenti Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. A munkatervet ma fogadták el. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. Szeptember 12-én lesz az idei Köcsei piknik. A találkozón Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is felszólal, jelentette be az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az esemény zárt körű, és az ott elhangzott beszédek sem lesznek nyilvánosak. A Köcsei polgári pikniket 2004 óta minden szeptemberben rendezi meg a Polgári Magyarországért Alapítvány. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyorsétteremben vették őrizetbe őket. A autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők. Eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 után is folytatjuk, ez az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, szóval te dönthetsz, hogy melyik legyen a következő dal, és kit szeretnél vele meglepni. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, várom, hogy pötyögj! SMS Viber 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:18. A mikrofonnál Szikora Tamás. Hello mindenkinek, a kívánságműsort hallod, amelyben várom a közlekedési infokat is persze. A 65-ös főúton Iregszemcse közelében felborult egy autó, és az 56-os kilométernél forgalomkorlátozás van, mert tart a helyszínelés, valamint a műszaki mentés. Tehát baleset van a 65-ösön, Iregszemcse közelében az 56-os kilométernél. És hogy mi a helyzet az M1-esen, mert korábban itt is volt torlódás Budapest felé Tatánál, ha éppen erre autózol, akkor várom a híreket. És játszom a kedvenceket. Ez a kívánság műsor. Ebben a másodpercben írt nekünk a TikTokon Geri, hogy a traktorosoknak játszok egy dalt. Oké, akkor a traktorosoknak, akik most is munkaközben hallgatnak minket, nekik szól ez a taps. Kitartás a munkátokhoz, és akkor stílusosan a Rét című dal fog következni. Azaria Dash itt a Petőfi Rádióban. De még kinek játszhatom? Például Dia üzenete futott be Bajnáról. Sziasztok, a kisfiamnak, Norbinak a születésnapjára szeretném küldeni a következő dalt. Nagyon szeretjük. Kedves Norbi, Isten éltessed!
3: Happy birthday!
2: Kívánunk neked nagyon-nagyon boldog születésnapot. Hello Tomi, Emmának, a kedvenc kicsi lányomnak szeretném küldeni a következő számot. Szép estét mindenkinek, az utazóknak pedig szerencsés hazautat, írja Karolina. Itt a következő SMS, jó estét Petőfi Rádió. Én a kedves barátnőmnek, Karolinának szeretném küldeni a következő dalt. Nyaralásból tartunk hazafelé, és több közös zenénk is lett ez idő alatt. Merre nyaraltatok, merre pihentetek? Én elkísérlek titeket, és együtt utazunk. Azeria Dash Rét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És a dalkérések, az üzenetek mellett számítok a közlekedési infokra is. Mert nemrég történt baleset az M5-ösön Budapest felé Balástya térségében. Több autó ütközött össze a 147-es kilométernél, és a forgalom csak a belső sávon halad. Tehát baleset van az M5-ösön Budapest felé Balástya térségében a 147-es kilométernél. Vigyázz magadra, és a 65-ös főúton Idegszemcse közelében korábban felborult egy autó, az 56-os kilométernél forgalomkorlátozás van, tart a műszaki mentés. Tehát mindez a

0: 25-ös főúton, Idegszemcse közelében, ahol az 56-os kilométernél felborult egy autó. Jó utat mindenkinek! Én elkísérlek, veled vagyok a Petőfi Rádióban, folyamatosan várjuk a közlekedési infokat, és játszom a zenei kedvenceket a kíválság műsorban. Köszönhetjük Gabriella anyukáját a születésnapján. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Zotya a TikTokon írt nekünk, mert közben TikTok live-ot indítottam, hogy Zoli barátjának játszom a következő dalt. Andrától kaptam egy névnapi köszöntést, aki a lányát, Patríciát szeretné felköszönteni a névnapja alkalmából. Itt a rádióban is. Isten éltessen, Patrícia, boldog névnapot! Házassági évfordulós ünnepeltjeink is vannak. Például Timi írt nekünk, hogy rajtunk keresztül szeretné meglepni Melindát és Pétert. Kaptam üzenetet Pimtől, hogy a 20. házassági évfordulójuk alkalmából Adrinak és Jánosnak játszam a következő dalt Velszbe. Adri és János, kívánunk nektek nagyon sok boldogságot. SMS-t Rozina küldött nekünk, Iminek és Mónikának szeretné a következő dalt. Szintén a házassági évfordulótok alkalmából gratulálunk nektek, úgyhogy a dal mellé azt gondolom, hogy ezt a tartot is megérdemlik az évfordulósok, mert együtt ünnepelhetünk itt a Petőfi Rádióban. Jocótól kaptam Viber üzenetet az anyukájának, a pékség beválasztotta a következő dalt, ő munka közben hallgat minket. Zsóka, Tomi fiát szeretné meglepni, Dávid, Pannának a mennyasszonyának címzi a következő dalt, Józsék pedig holnap délelőtt indulnak nyaralni Albániába, egy hétre a családdal. Érezzétek jól magatokat, Péter Fibori, hajolj bele a hajamba, ez következik, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban. Ez az élő kívánság műsor, pontosan 8:30 van.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor, Szikora Tamás.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, ez az élő kívánságműsor, amely nem csak a rádióban követhető, hanem TikTok live-ot is indítottam, és rengetegen együtt vagyunk, 20 ezer like-nál tartunk, például Dorina csatlakozott hozzánk, aki Zorinak címzi a következő számot, hogy vezess óvatosan, én és a kislánya Elena várjuk haza. Oké, tehát Dorina és Elena küldi a következő dalt Zolinak, aki vezetés közben hallgat minket. Évi Miskolcról csatlakozott hozzánk, a barátnőjét Nórit szeretné meglepni egy dallal, azzal az üzivel, hogy várja a szombatot, ugyanis bowlingozni mennek majd a csajok. Érezzétek jól magatokat! Dániel a lelkemre kötötte, hogy mindenki mondjam be, hogy nagyon szeretlek, Klau. És még egy puszit is küld neked. Szóval Dánielnek és Klaunak is játszatom a következő dalt. Mónika írt nekünk. Szia, én a férjemnek Robinak szeretném küldeni a következő dalt. Ma van a 9. házassági évfordulónk. Gratulálunk tehát Mónikának és Robinak! Alíz is írt nekünk Viberen másodpercekkel ezelőtt. Sziasztok, Ilésnek, Abinak és Milánnak szeretném küldeni a következő számot. Nem sokára hazaérünk a nyaralásból. Puszi, Alíz. Szia, kedves Tomi! Én a barátomnak, Barnusnak szeretnék üzenni egy dallal, mivel nyáron rengeteget szerelhettünk, motorozhattunk. Név nélkül kaptam ezt az üzenetet. Dia Vajnáról csatlakozott hozzánk, aki Beának és a gyönyörű kislányának, Bellának választotta a következő dalt, és hogy még kit lepetünk meg, az most fog kiderülni, a kívánságműsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, átadom neki a te személyes üzeneted, és így a reakcióját élőben is hallhatod a rádióban.
3: Jó napot, tessék!
2: Halló, szia Melinda! Meglepetés itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok. A kívánság műsorból csörgök, mert hogy jött egy üzeneted. Átadhatom?
3: Igen.
2: Máté írt nekem. Remélem, így már megvan.
3: Igen.
2: Ő írt nekem, hogy szia Tomi, szeretnék küldeni egy zenét a kollégámnak, Melindának, hogy kitartást éjszakára. Nagyon szeretlek, húsom, nem sokára fogsz benni dolgozni, ezt írta nekünk, és sok-sok puszit küld neked még így műszak előtt.
3: Jaj, köszönöm szépen, imádom őt.
2: Hogy lesz a műszakod? 10-re mész?
3: Így van.
2: 10-től reggel 6-ig, gondolom.
3: Igen.
2: És nálad a beosztás jó, hogy van? Egész héten ilyenkor éjszakázol, vagy ezt hogy hozzá
3: hát
2: össze?
3: Hát ilyenkor egész hét éjszakás.
2: Aha, és hogy bírod?
3: Egyre nehezebben.
2: Hát főleg meg így a hét vége felé. Nem csodálom.
3: Hát ez még csak a hét közepe.
2: Aha, és hogyan tudsz egyébként napközben pihenni, aludni?
3: Hát egész jól, mondhatom.
2: Megvan azért a 7-8 óra pihi?
3: Meg. Annyit muszáj.
2: Ja. Hát akkor kitartás neked az éjszakára, a következő dal is a tiéd lesz, Kálai Sanders Andrástól a Take Me Back Home, itt a Petőfi Rádióban.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót neked, hello, szia.
3: Szia.
2: Mást is szívesen meglepünk, ez a kívánság műsor a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:48. Viberen írt nekünk Julia, Bia és Kriszti, hogy szia Tomi, három csaj úton van Dr. Béresre. Kérnénk egy bemelegítő dalt. Puszi, Julia, Bia és Kriszti. Oké, csajok, meg van beszélve, számíthatok rám. Csatlakozott hozzánk a következő üzenettel Ágota, aki rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a kisfiát, Bencét. Szia Tomi, Dávid vagyok. Rozinának, a hugomnak szeretném küldeni a következő dalt. Rátok bízom. És itt egy újabb üzenet. Kisfiamnak, Máténak és édesanyámnak, Nórának szeretnék kérni egy számot. Jó utat kívánok nekik, és nagyon szeretem őket. Következik a Parti Király Dr. Béres, a feldolgozások királya, és most ezt a dalt játszom. A Hip Hop Boys egykori klasszikusa kapott új köntöst. Éjjel

tendre végállomás, meg hideg reggelek. Engem vár egy másik élet, azt hiszem ezzel elmegyek. Eddig visszafogtam magam, de most többet engedek. Megszólalok én is, mikor csendbe lettetek. Engem kifordít a közöny, itt ülök a tömeg közön. Továbbra se nyilatkozom, nincs semmihez közöm. Olyan piszok ez a city, lassan megérkezem. Tiszta abszinnal mosom meg a kezem. Megyújtom a cikin, hozzájön a nóta.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Fatima írt nekünk, hogy két csoporttársával kivettek ma estén egy házat, egy Balatonparti panorámás házat. Éppen jacuzziznak, Kingának és Anettnak szeretnéd címezni a következő zenét. Jó lazulás nektek, csajok! 9 után is megéri velünk maradni, kezdődik a Kultúr Fitness Szanni Rolanddal, én pedig holnap is számítok rád a Petőfi Rádióban. Kellemes estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap napos meleg idő várható eső nélkül. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. A nepáli áradások térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a konzuli szolgálat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében a terelésben az 59-es kilométernél kerítésépítése miatt a külső sávot lezárták. A forgalom a belső sávban halad. A munkaterület mögött lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Balástya térségében több jármű ütközött. A 147-es kilométernél a forgalom a belső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt arról is, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik, vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak a száma, több száz turista eltűnt. Közöttük egy magyar turistát is kerestek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Idehaza különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikaruszt lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni. A péntektől vasárnapig tartó eseményen családi programokat is kínálnak, közöttük óriás társas játékban és kis autópályaépítésben is részt lehet venni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között egy tehetségkutató műsor, egy születésnap és egy koncert is. Kocsis Tibor, énekes előadó művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, meg bizonyos évszámok, évfordulók világában legalább kettőt teszünk majd ide, és itt ül velem szemben az úriember, az énekes, akinek egyébként, ha minden jól megy, nem sokára születésnapja van. Az iskolások kedvenc napja ez, amikor elkezdődik az iskola szeptember 1-je. Kocsis Tibor velem szemben a stúdióban, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszöntelek, és a nézőket is köszöntöm. Igen, hát szeptember 1 az nekem is egy ilyen nagyon szép nap, most már 45. éve, úgyhogy igen. És az iskolás éveimben is az volt, de azért most is nagyon szép nap.
1: Hát te azt kaptad a születésnapodon, hogy mehetsz iskolába.
2: Igen, nagyon jó volt. Egyébként legalább volt valami, amiért lehetett várni a szeptember 1-jét, vagy az iskola kezdést, mert amúgy az minden gyereknek a legnagyobb trauma, de én legalább mindig kaptam tortát, meg az osztálytársaim felköszöntöttek, úgyhogy végül is ez egy ilyen jó kis együttállás volt.
1: Említettél egy számot. 4-essel kezdődik, 5-össel ér véget, és 2 számjegyű, 45. Tegyünk ide egy másikat. 15, ha minden jól megy. Akkor nyerted meg azt a bizonyos tehetségkutató műsort. Kezdjük ezzel a másodikkal. Az már olyan régen volt. Bizony. 15 évvel ezelőtt történt az, hogy talán a második volt abból a szériából, ugye? A igen. Második X-faktor volt, amit te megnyertél. 15 évvel ezelőtt.
2: Az bizony 15 évvel ezelőtt volt. Hát könnyű megjegyezni, mert akkor én 30 voltam, és most vagyok 45, úgyhogy így viszonylag könnyű visszapörgetni az idő kerekét. Hát el szoktam mondani a fellépéseken is, hogy múlnak a gyermekévek, és hogy ez a 15 év ez mindenkinek az életéből elment, és általában mindenki meg is lepődik rajta egyébként, mert hát tényleg az van, hogy úgy elment ez a 15 év, hogy szinte észre se vettem, miközben hát rengeteg minden történt természetesen, és hála Istennek, amikor találkozom a közönséggel, akkor mindenki ezen a megdöbbenésen veszi tudomásul azt, hogy az évek tovaszállnak, de hogy egyébként meg tök jó 15 év volt ez, és hát tulajdonképpen több tervem van, mint valaha, úgyhogy nagy aggodalomra nincs sok szerencsére.
1: Mindig voltak terveid, mindig kitaláltál valamit, aztán, hogy megvalósult vagy nem. Nyilván olyan terveid is voltak, amiről mi nem tudunk, de azért eléggé tisztán lehetett követni a
2: pályádat. Nem kerültek kiválóságra, hiszen azok nem véletlen nem valósultak meg, de én szeretek tervezgetni, meg egyébként zeneileg kísérletezni, meg új dolgokat kipróbálni. Végül is azért, ha megnézed, azért ebben a szakmában tulajdonképpen manapság már az is nagy dolog, ha valaki ott van 15 éve, és az pályán maradt, és nem pálya elhagyó, mert hogy azért nagyon sok tehetségkutató volt az elmúlt években, és azért vannak, akik végül kiszálltak ebből a bizniszből.
1: Megnyerték, és 3 hónap múlva eltűntek.
2: Hát olyan is van, igen, vagy éppen nem nyerték meg, és úgy vannak itt, de hogy mindenképpen innen is látszik azt, hogy nem is feltétlenül az számít, hogy ki hányadik helyezést ér el, hanem hogy a közönség mennyire szerette meg, vagy mennyire mindig valami milyen szempontból újdonságot mutatni, és aztán nyilván ennek vannak szintjei, lehet megtölteni a Budapest Arénát is, és van olyan szinten, mi ez esetleg egyel vagy kettővel alatta van, de ez a pálya ettől szép, és mindig lehet azért új célokat kitűzni. És én nagyon örülök annak, hogy amikor énekest keresnek egy produkcióhoz, akkor azért így eszükbe jutnak embereknek. És nem csak a saját dalaimmal, amivel egyébként szintén nagyon szívesen megyek fellépni, de azért mindig vannak olyan zenés produkciók, ahol mások dalait kell előadnom, és ahol komoly zenekarokkal kell együttműködni, tényleg Budapest vagy az ország legjobb zenészeivel. Úgyhogy nekem azért ez a legnagyobb ajándék, hogy énekesként végül is én megragadtam, és a 15 év mögöttem van, és nagyon remélem, hogy még legalább 15 vagy 30 vagy 45, meg még előttem.
1: Kicsit tekergessük már vissza az időkerekét, és nézzük felülnézetből ezt az egész 15 évet, vagy inkább 20 évet, vagy körülbelül 20 évet, mert hogy az, amikor te nyertél 15 évvel ezelőtt, az neked nem az első jelentkezésed volt. Előtte te nagyon régóta benne voltál már a zenei világban, kicsit le is tettél róla, hite hagyottá váltál állítólag, mert hogy megpróbáltad ugyanannak a tehetségkutatónak az első évadát, aztán volt egy másik tehetségkutató, és majd harmadjára jött be neked ez.
2: Hát igen, én ilyen tehetségkutató szédelgő vagyok. De hogy akkor így fiatalként, meg ilyen kamaszként mondhatom, nyilván akkor voltak az első én álmodozásaim, de akkor még nem is voltak ilyen tévéműsorok, vagy nem voltak ilyen népszerűek. És aztán ugye jött a 2000-es évek, amikor berobbantak a kereskedelmi csatornák, és akkor mindenki tehetségeket keresett és kutatott, és nyilván ez akkor azért egy jó lehetőség volt. Én azt gondolom, hogy most is az, csak akkor valahogy annyira az újdonság erejével hatott, és tényleg ezek a tévés szerkesztők ügyesen kimazsolázták azokat a hangokat, mert akkor még a hang azért nagyon számított, most nem feltétlenül az az elsődleges, akik nagyon tehetségesek voltak, és én több, többször is kaptam lehetőséget, aztán nyilván volt, hogy elbuktam, meg olyan is volt, hogy kudarcot vallottam, és aztán abból is felálltam, és érdekes, mert ahogy mondod, nekem azért ment mellett az életem, és szépen dolgozgattam a kis munkahelyemen, és sorsolgattam a cégnél, amint tudjuk, ugye ott is dolgoztam.
1: Meg a szerencsejáték.
2: A szerencsejáték, hát, így van. Meg hát rendezvényszervezőként kezdtem én annak idején még Kecskeméten. Szóval azért a pálya, már mint a zenész vagy a művész pálya, az a kicsit a másik oldalról, de azért nem került el akkor sem. Meg volt amatőr zenekarom, és akkor már bandáztam, és jártuk a klubokat, és így alulról szerveződve azért egy csomó ilyen egyetemi buliban meg itt-ott felléptem, és énekeltem, és rutint szereztem, és aztán jöttek ezek a tévés megpróbáltatások.
1: Elég sok mindent elmondtál a múltadból, mindegyikre rá fogok szépen kérdezni egyesével. Kezdjük azzal, hogy ebből a bizonyos tehetségkutató műsorból, amikor te nyertél 15 évvel ezelőtt, vannak még emlékek? 15 éve történt, lehet, hogy megkoptak már. Te a Malek Mikinél voltál, nem?
2: Malek Mikinél voltam, tömérdek emlékem van. Szerintem ez egy olyan ilyen kitörölhetetlen időszak az életem, amit nem is akarok, és nem is tudok kitörölni. Mert hogy egyrészt hálás vagyok nyilván a csatornának, a műsornak, hogy engem ismertétett, de sokkal fontosabb az, hogy tulajdonképpen akkor az a műsor, ami még ráadásul egy nagyon hosszú műsorfolyam volt, és 3 hónapon keresztül ott voltunk a tévéképernyőkön szombat este főműsoridőben, és több millió ember nézte. Az egy olyan fórum volt, vagy egy olyan lehetőség volt, ahol tényleg rengeteg formában meg tudtuk magunkat mutatni, mint énekes, és a személyiségünket, és nyilván a történetünket. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszas menetelés volt. Malek Miklós, aki zeneileg is értett, nagyon sokat tudott segíteni nekem, hiszen volt olyan dal, amit ő hangszerelt, mondta, hogy na majd ezt én megcsinálom, mert az úgy lesz jó, ha én megcsinálom, akkor elment stúdióba, és földoboltatta Amerikába a dalt, meg ilyenek voltak, tehát ez tök komoly dolog volt akkor. Csak egy mellékes kitérő, hogy az apukájának, aki most 80 éves, igen, az idősebbik Malek Miklósnak fog most a koncertjén, a születésnapi koncertjén is vendégként énekelni, úgyhogy nekem a Malek családdal is megvan ez a kapcsolatom Andreával, Malek Andreával is nagyon sokat léptem már föl együtt. Szóval ez tök jó dolog, mert ha más nem, akkor ez mindenképpen egy jó emlék, de összességében föl tudnám most is sorolni, hogy melyik adásban mit énekeltem. Ez beég a tudatodba, beég egyszerűen a DNS-edig hatol, ez annyira fontos esemény az életben.
1: Egy kérdésem lesz még erre a bizonyos tehetségkutatóra vonatkozólag, mindjárt föl is teszem. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kocsis Tibor, énekes előadó művész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kocsis Tibor énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Nem sokára beszélünk a koncertről, amire nem sokára sort fogtok keríteni, London Calling. Ez neki a címe. Viszont az imént úgy fejeztük be, hogy azt mondtam, hogy van még egy kérdésem a 15 évvel ezelőtti tehetségkutatóhoz, amit te megnyertél. Ez egy X-faktor volt. Jól emlékszem? Rá említetted, hogy ez egy nagyon hosszú műsorfolyam volt 3 hónapon keresztül. Szombatról szombatra énekeltetek. Mi megvettük a chipset, a ropit, a pisztáciát, a mindent is, meg az italokat, és ezzel töltöttük a szombatestéket, hogy akkor azt néztük. Akkor ez még egy ilyen,
3: igen, hát más jellegű szórakozás. Nagyon más volt akkor, igen, a világ. Emlékszem, én is ezzel töltöttem, még mielőtt benne voltam a tévében. És barátokkal összejöttünk, és betöltöttük a popcornt, és néztük a műsorokat, és utána még volt, hogy elmentünk bulizni a szombati éjszakában.
2: Na, a kérdés viszont az, hogy jól emlékszem, vagy nem emlékszem, jól, hogy ott neked valami hosszú piros vagy fekete kabát volt rajtad egyszer az egyik.
3: Piros.
2: Ugye?
3: Piros. De milyen jó, hogy megmaradt, mert egyébként ez egyébként, akkor említsük meg Holden Flynn, a stylistot, aki hát mester, ilyen kitalálta ezt a kabátot. Aha. Meg hogy ilyen ruhadarabok milyen érdekes, hogy megmaradnak 15 év után, és sokaknak megmaradt, képzeld el. Tehát, hogyha felidézem ezt a dolgot, mindenki egyből vágja, hogy tényleg. Egyébként Queen-t énekeltem akkor, a Somebody to Love című dalt, ami hát a szerelem, a piros szín, tehát nagyjából ez így tök jól kapcsolódott is egymáshoz, és aztán azért

0: ezen a London Calling koncerten is fogunk énekelni. Feldolgozások voltak, kedvencek voltak, fiatal, tehetséges zenészekkel alkottunk, kísérleteztünk, volt egy-két ilyen saját dalpróbálkozásunk is, de aztán megmaradtunk a feldolgozásoknál akkor még, és igen, nekem ezek voltak az első ilyen színpadi koncertes élményeim.
1: Utána volt egy csomó idő, amikor te már Budapesten éltél, és még szimultán ment ugye a privát mellód, meg az a bizonyos Soda Effect, csak utána már nem tudtad összeegyeztetni, és akkor utána az le is maradt.
0: Az lemaradt, igen. Hát elkopott ez a dolog, és valahogy így az valahogy annyi volt, és addig is kellett tartania. Akkor azért nekem ez egy ilyen érdekes mérlegelés volt, hogy most akkor civil pálya, zenész pálya, megélni melyikből lehet, és melyiket csinálnám szívből, és akkor ezt így mérlegelte az ember. Nehéz, azért ez egy nehéz döntés volt.
1: Most jelen pillanatban csak zene van az életedben, vagy van valami civil, egyéb ügy, amit űzöl? Nyilván nem sorsolási menedzser, hanem nem tudom akármit csinálsz.
0: De alapvetően a zene van. A zene az, ami a fő megélhetési forrásom, és hát nyilván egyébként a párommal viszünk egy fodrásszalon, de ahhoz én nem értek, és nem is konyítok, én abban csak maximum besegítek, de hogy az azért valamennyire egy közös vállalkozás. Igazából próbálom a kis múltbeli és jelenlegi pénzeimet befektetni ilyen dolgokba, tehát hogy van más bevételi forrásom, de az éneklés meg a zenélés az abszolút a fő. És hát szerencsés vagyok, mert azért ritka az a hétvége, hogy nem megyek fellépni, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon hálás vagyok érte.
1: Az éneklés meg a zenélés az elmúlt 15, vagy több mint 15 évben úgy van benne az életedben, hogy akkor elénekled a kedvenc előadóid dalait, amit csináltál korábban, és talán nyilván előfordul még mindig, vagy a saját dalaidat, vagy előfordult olyan most már az elmúlt 15 évben, hogy akkor te leültél valakivel, és aktív részese vagy a dalszerzői folyamatnak, dallamok vagy szövegek tekintetében.
0: Hát összetett a kérdés, és próbálom is egy picit szétválasztani, mert hogy időnként vannak olyan koncertek, ahol csak saját dalokat éneklek, és van olyan, ahol csak feldolgozásokat. Vannak konkrét zenei projektek, előadások, ahol mondjuk csak Queen dalokat, például a Budapest Jazz Orchestrából most már lassan 10 éve megy műsor, ahol a Wolf Katival együtt, illetve most a Király Viktor csatlakozott hozzánk harmadiknak, Queen dalokat énekelünk, tehát nyilván az is egy ilyen szívszerelem projekt, de az alkotás része az most már nálam maximálisan a kiteljesedés része, mondhatom azt. Vig Arnold, aki sokak számára ismerős lehet, elég sok magyar slágernek a szerzője és hangszerelője. Én vele dolgozom, most már szinte mondhatom, hogy állandó jelleggel, és egy új lemezen is dolgozunk, amiben én minden dalban szerző vagyok. Szóval most már ez úgy történik, hogy én viszem a kis ötleteimet Arnoldnak, akkor már egy eléggé kész verzzel, refrén és hangszerelési elképzelés van a fejemben, általában kamu angollal, de a szöveget is én írom. És nagyon, nagyon örülök annak, hogy vettem erre annak idején a bátorságot, hogy az első dalszövegeimet megírtam, mert szerintem azt senki nem tudja magáról, hogy ő tud egy dalszöveget írni. Vagy nem is tudom, én bizonytalan voltam ebben, és aztán most meg eljutottam arra a szintre, hogy nagy örömmel megírom a szövegeket, és nagyon sokkal jobban szeretem azokat énekelni, és amiket én írok, mert az tényleg belőlem jön, és maximálisan az én gondolatiságomat tükrözi, és Arnold pedig nagyon jó abban, hogy ezeket a gondolatokat, vagy a zenei ötleteimet így dalformába öltse, úgyhogy tök jó ez az alkotói folyamat, és nekem ez már hiányozna is, hogyha nem lenne az életem része. Tulajdonképpen most lesz ez az első lemez, ami majd elkészül, és remélem évvégéig megjelenik, aminek minden dalban szerző vagyok, és ha így vesszük, akkor ez most már egy ilyen szerzői lemez, és van egy íve, és vannak benne gondolatok, és egy összesség, ami az egészet összefogja.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kocsis Tibor, énekes előadó művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kocsis Tibor énekes előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello Tibó.
3: Örülök, hogy itt lehetek. Tudod, mi gondolkoztam, hogy mikor beszélünk először már, annak is 15 éve, nem?
2: Hát szerintem körülbelül akkor, amikor te megnyerted azt a tehetségkutató műsort,
3: és akkor
2: egy másik, már ma már nem létező rádióban szerintem így ott dumáltunk, úgyhogy elég régi az ismeretség. Na, térjünk rá arra, ami most aktuális neked, ez pedig az, ugye kettő évfordulót említettem, az egyik az, hogy 45 éves leszel pár nap múlva, a másik pedig az, hogy 15 éve vagy jelen országszerte vagy határokon túl is ismertem a zenei szakmában, és ezt meg is fogjátok ünnepelni, méghozzá egy London Calling címet viselő estel, és neked ott egyébként, ahol ez lesz, azért rendszeresen vannak előadásaid.
3: Igen, az Orfeumról beszélünk, ami Budapest egyik, hát ilyen mulatója, vagy nem is tudom, hogy pontosan mi a hivatalos megnevezés, de minden, aki volt már az Orfeumban, tudja, hogy egy nagyon jó hangulatú, szórakozó hely, kicsit színházas, kicsit zenés élményhely, és én ott tulajdonképpen 15 éve megfordulok nagyobb, kisebb, nagyobb rendszerességgel, még annak innen az első lemezbemutató koncertem is ott volt, és most azon túl, hogy egyébként minden karácsony nyomat is ott töltöm, mert egy ilyen dupla karácsonyi koncert szokott lenni, most egy önálló est lesz valóban, október 2-án egyébként, ami a London Calling címet viseli. És hát elég beszédes a név, mert hogy alapvetően ebből a kultúrkörből, vagy zenei világból merítünk, ami Nagy-Britannia, vagy Anglia, és az ottani elképesztően tehetséges zenészek. És nagyon érdekes, hogy amikor így összeállítottuk a listát, hogy milyen előadók és milyen dalok jöhetnek számításba, akkor én magam lepődtem meg a legjobban, hogy mennyit énekeltem már belőle, és hogy milyen szertágazó az a zenei világ, amit az angolok képviselnek és adtak a világnak. Mennyi sláger van, ami egyébként az én szívemhez és az én világomhoz is nagyon közel áll.
2: Milyen beszélünk az előadókról, meg a dalokról, viszont azt említetted, hogy London Calling nem véletlenül, mert hogy a brit szigetek legnagyobb előadóit gyűjtötted össze. Viszont, hogyha London Calling, akkor innen már csak egy kicsi változtatással Vienna Calling is, akkor az meg már Falco.
3: Igen, egyébként lehet egy Falco estet is csinálni, bár nem tudom, hogy az mennyire lenne autentikus, vagy az én számból mennyire hangozna jól. Igen, lehetne. Gondolkoztunk sokat, hogy mi legyen a címe egyébként, és hát aztán nyilván azért jött London, mert ha Londont mondod, akkor biztos, hogy eszedbe jutnak ezek a nagy slágerek. Rengeteg előadót tudok neked sorolni.
2: Azt a dalt elő fogod venni ezen a bizonyos London Callingon, amit talán az első-második próbálkozásodnál énekeltél, amikor szerettél volna bejutni egy tehetségkutató műsorba, az Elton John Your Song című dal.
3: Az Elton John Your Song, jaj, de szeretem azt a dalt. Hát van Elton John fölírva, és még az is lehet, hogy Your Song is be fog kerülni. Meg egyébként nagyon érdekes, mert hogyha végigveszem a különböző tehetségkutatós próbálkozásaimat és az ottani dalokat, amiket énekeltem, akkor azért nagyon sok volt ebből az angol és brit zenei világból. Hát ott van Robbie Williams például, az X-Faktorban az első dalom, az I Will Talk and Hollywood Will Listen, az a Robbie Williamsnek a swing lemezén jelent meg, aztán énekeltem annak idején George Michaelt, énekeltem Phil Collinst, az még a kiesős dalom volt, amivel végül párbajban túléltem, és bennmaradtam a műsorban, úgyhogy mindegyikhez van egy történet is azért. Ki az, akit most így héten nem említettem még? Várja,
2: Sting volt?
3: Hát Stinget a műsorban nem, de természetesen most lesz. Én Sting, nagy Sting, és egyébként elég nagy Police rajongó is vagyok, tehát a zenekaros munkásságát is nagyon bírom. Természetesen a Queen, ugye a Somebody to Love című dal, ami a piros kabátos dal, amit említettél, valószínűleg Queen-t is fogok énekelni. Elton John, ugye a másik dala, a Sorry Seems to be the Hardest Word, azt is énekelt. Szóval, hogy ezek olyan dalok, próbáljuk úgy összeállítani egyébként, hogy egyébként muszáj ezt húzni is, tehát hogy nem fogok tudni mindent elénekelni. De legyen benne bulis, meg legyen benne romantikus vagy érzelmes dal is. Azért én azt a tapasztalataim alapján mondhatom, hogy szereti a közönség, hogyha egy kicsit meg lehet moccanni, ugye a közepétől legalább, és hála Istennek azért ezeknek az előadóknak vannak olyan dalaik is, amikre akár bulizni is lehet. Tehát nem feltétlenül úgy kell ezt a koncertet sem majd elképzelni, hogy oda megyünk és romantikázunk két óra hosszán keresztül, hanem én azt szeretném, hogy ha van kedve valakinek, táncra is lehet perdülni, lesz ott azért Tom Jones, lesz lehet Pet Shop Boys, aztán Rick Astley, hát egyébként Rick Astley is olyan, hogy soha életemben nem énekeltem, de most ki akarom próbálni végre, hát ő is az, hogy az az előadó, aki Hát 40 éve volt nagyon nagy sztár, vagy 35, de azért a dalait most is ismerjük és énekeljük.
2: Férfi előadókat említettél, női előadók nem voltak benne.
3: Igen, egyébként most általában, vagy inkább a férfiakra helyeztem a hangsúlyt, pedig hát vannak női előadók, akiktől szintén lehetne, és egyébként
2: egy jó Spice Girls dalt énekelhetnél.
3: Például, igen, vagy egy jó Adele-t.
2: Hát...
3: Egyébként ez nem rossz ez az ötlet, mert egyébként azért a műsor még formálódik, egy-két plusz-minusz dal még simán belefér, úgyhogy fogok egyeztetni a zenekarral ez ügyben.
2: De nagyon jó énekes, hogy ezt mindenki tudja, de azért Adele bármelyik dalához hozzányúlni, az merészség szerintem.
3: Az merészség és egyben blaszfémia. De azért azt gondolom, hogy meg lehet vele próbálkozni. Alapvetően azért ezeknek az előadóknak hogy is mondjam, nagy veszélye az, hogy mindenkinek ott csengenek a fülében az eredeti dolog, és én nem is feltétlenül azt tervezem, hogy ez egy ilyen olyan formában legyen megidézés, hogy őket utánozni szeretném, hanem azért én ott vagyok a saját személyiségem, a saját hangszínem, és egy kicsit belevinni azt az érzelmet, amit én tudok belevinni. És akkor így ez lesz valószínűleg a közös kapocs köztük.
2: Ez egy olyan koncert lesz, ahol csak a nagy példaképek dalait veszed elő, vagy esetleg befér egy-két saját dal a múltadból, amiket te énekeltél.
3: Én nagyon szeretnék egy-két saját dalt, és valahogy majd úgy simítjük a műsort, hogy ez ilyen nagyon gördülékeny legyen, mert valahogy úgy tervezem ezt, hogy ahogy eléneklem a dalokat, egy picit történetmesélés is lesz egy-két mondatban. Valahogy úgy, hogy guruljon az egész, hogy hogy legyen egy íve, és leginkább legyen egy arculata, vagy akár humora, akár, hogy is mondjam, egy ilyen szívelelke annak, hogy ott leszünk, és együtt átéljük. És egy kicsit nosztalgiázunk, mert szerintem ráadásul ezek olyan dalok, hogy mindenkinek valamilyen emléket is felidéznek. Leginkább mondjuk nyilván a 80-as, 90-es éveket, ahonnan ezek a dalok származnak, és valahogy ilyen közös élmény lesz. Én nagyon bízom ebben.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kocsis Tibor énekes előadó művész. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kocsis Tibor énekes előadó művész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek, még egyszer hello.
2: Hello, hello, köszöntöm a hallgatókat.
1: Nem sokára, egészen pontosan október 2-án koncert méghozzá a Körúton, ugye az Orfeumban, ez egy ilyen születésnapi jubileumi koncert, talán nyugodtan mondhatom, hiszen 45 éves leszel nem sokára, ezt is megünnepeled, meg azt is, hogy 15 évvel ezelőtt nyerted meg azt a bizonyos tehetségkutató műsort. Említetted, hogy milyen példaképektől, hogy milyen dalokat fogsz énekelni, azt még nem tudod, mert még nincs teljesen százasra pofozva a setlist, hogyha fogalmazhatok így, viszont arról még nem beszéltünk, hogy ez egy olyan jellegű koncert, hogy akkor valaki hátul majd megnyom egy gombot, és akkor elindul az alap, vagy esetleg ott lesznek mindenféle zenészek, akik élőben fölteszik ezeket.
2: Természetesen most zenészek lesznek. Ez egy zenekaros koncert lesz, már megvan a zenekar természetesen, és tudnak a dalokról is, úgyhogy ők már készülnek velem együtt, most még egyre külön, de hát aztán hamarosan elkezdődik a próba folyamat. Hála Istennek, hogy az élő zene az nem csak hogy népszerű, hanem én is próbálok törekedni arra, hogy ha csak tehetem, akkor élő zenekarral lépjek színpadra, és ez az esemény, vagy ez az alkalom, ez mindenképpen ilyen lesz.
1: Október 2-án, tehát az Orfeumban születésnapi jubileumi koncert, említetted, hogy kiktől, hogy milyen dalok, az majd még kiderül addig, nyilván ez még fog majd változni egyszer-kétszer, viszont neked nem csak ilyen zeneiség van ám a jelenlegi életedben és a múltadban, hanem mint ahogy említetted, azért számtalan együttessel bútoroztál már össze, és gondolom, hogy másféle, más jellegű dalokat is énekelsz, mint amiket megszoktunk tőle. Tehát, hogyha a Budapest Jazz Orchestrával, Stúdió 11-jel, stb. Énekel Kocsis Tibor, akkor nem biztos, hogy Lásd a csodát, vagy akármi mást énekel.
2: Hát igen, bár egyébként nagyon érdekes, mert pont a Lásd a csodádnak csináltunk egy ilyen nagyon jó swing verziót, az mindig bekerül a műsorba, ha velük zenélek, de a Budapest Jazz Orchestrával szintén, ahogy már mondtam, egy jó pár éves együttműködés van már a Queen produkció kapcsán, ami az év során, egész pontosan novembertől 5 nagyvárosban is látható lesz így országszerte, úgyhogy ezt a koncertet most nagyvárosokba és komoly nagyobb helyszínekre is elvisszük majd, és nagyon várom már ezt a turnét. De egyébként annyi titkot elárulhatok, hogy a Budapest Jazz Orchestrával van egy másik műsorom is előkészületben, ami még premier dátumra vár. Van már koncertdátum hozzá, de nem tudom, melyik lesz az első. Az biztos, hogy ősz folyamán már hallható ez a műsor, és ott amerikai, illetve külföldi filmdalok lesznek kicsit jazzes formában meghangszerelve. Szerintem állati érdekes lesz, már nyilván vannak dalok, amiket hallottam, hiszen készen van hangszerelés. Sing Vicky lesz a partnerem, aki a női hangot képviseli, és akkor persze lesznek szóló dalok, meg lesznek duettek is. Hát nekem a film nagy szerelmem, úgy általában a film dalok, meg nyilván szintén ehhez kötődően. Úgyhogy leültünk, összeírtunk egy olyan listát, ami szerintem az minden idők egyik legjobb és legkedvencebb ilyen setlistem lesz, mert hogy csupa ismert és kevésbé ismert filmdal, ráadásul hát egy csodálatos zenekarral, szóval most ez a projekt, ami hát ősszel indul, és már nagyon várom, az egyik.
1: Nem csak ez a projekt, mert hogy állítólag kémeim jelentették, hogy másféle fába is belevágod a fejszédet. Műsorvezetői babérokat törsz, vagy mi történik, Tibó?
2: Hát, most vagyok ott egyébként, hogy mindent ki kell próbálni. A 45 év, az most már az az év, hogy nem lehet most már a babérjainkon ülni, hogy mi az, amit még nem próbáltunk ki, próbáljunk ki mindent. A Janicsák Vecával, aki nekem nagyon régóta barátom, hiszen még pont az egyik tehetségkutatóban ismerkedtünk meg 19 évvel ezelőtt, és találkoztunk valamikor az év elején, és arra gondoltunk, hogy sok gondolatunk van, amit nem mindig kérdeznek meg tőlünk, de mi nagyon szívesen elmondanánk. És ezért kitaláltuk, hogy csinálunk egy podcast műsort, ami teljesen egy ilyen alulról szerveződő, és mondhatnám amatőr kezdeményezés, de már csak abból amatőr, hogy nyilván mi nem vagyunk televíziós szakemberek, vagy riporterek, bár én tanultam ilyesmit, de így szakmámban soha nem csináltam. Így aztán most egy ilyen podcastbe vágtuk a fejszínket, ami azt jelenti, hogy ketten vagyunk mi házigazdák, és mindig jön egy harmadik személy, aki a vendég. És egy konkrét adott témáról beszélgetünk hárman. Amiben aztán lesz közélettől kezdve szakma, tehát zene, magánélet, vagy hát inkább mondhatnám, egy kicsit bulvárosabb témák, kollégák, de mindenképpen olyan, nem csak minket, hanem másokat is érdekel, és most a, nem csak mi, hanem a vendégünk is természetesen elmondhatja erről az álláspontját. Már hat adást rögzítettünk, még kettő van, és akkor azzal elindul az évad, és mondhatom, hogy vannak nagyon vicces pillanatok is, és nagyon jó vendégek, úgyhogy ezt is hamarosan elkezdjük majd.
1: Beszéltünk zenéről, beszéltünk koncertről, nem sokára jön az új lemez, azt mondta, decemberben szeretnéd, vagy hát lehet, hogy megjelenik.
2: Nagyon remélem, hogy még hamarabb is meg fog jelenni.
1: Akkor az zajlanak a munkálatok egyébként, haddal készen van, gondolom, még legalább négyet össze akartok pakolni.
2: Nagyon jó, igen, az irány, igen, 6-6 van készen, és még pontosan négyet szeretnénk. Ha. Megvan minden fejben, most már csak stúdió kell hozzá, és egy kis idő még, hogy csinosítsuk, meg finomítsuk ezeket.
1: Ha decemberre jön, akkor karácsonyi dal is lesz rajta.
2: Gondolkoztam egy karácsonyi dalon, pont van egy olyan dalom, aminek még nincs szövege, és akár karácsonyi is lehetne. Úgyhogy most egy picit arra várok, hogy ha időzítésben mindenképpen belefér az idei évbe, akkor az lehetne egy karácsonyi dal. Én nagyon szerencsés vagyok, mert egyébként én decemberben vagyok a legtöbbet fellépni, tehát valahogy úgy alakult, hogy az ilyen adventi rendezvényeken sokszor eszékbe jutok a szervezőknek, úgyhogy én nagyon sokat megyek decemberben, úgyhogy van is karácsonyi dalom, de még lesz is, és akkor nem csak nagy ilyen karácsonyi standardeket lehet énekelni, hanem saját dalokat is.
1: Szóval beszéltünk koncertről, október 2-án lesz tehát a szülinapi és jubileumi koncertet, beszéltünk arról, hogy jön ez a bizonyos podcast sorozat, arról viszont még nem beszéltünk minden máson túl, hogy egyébként ezeken kívül te foglalkozol még valamivel, tehát csinálsz még bármit? Jó, hát nyilván nem állsz be hajat vágni, mert ahhoz nem értesz, de az még ott van az életedben, de hogy ennyiben kimerül Kocsis Tibornak a, nem tudom, heti 168 órája?
2: Hát megmondom neked őszintén, hogy most ott tartok egyébként, hogy még ha ez nem is tűnik soknak, azért ez is minden szabadidővet fölöleli, mert egyébként még most tudnék neked 3-4 dolgot sorolni, amire készülök, és szintén zenei dolgon agyalgatok, úgyhogy nagyon örülök annak, amikor van úgy szabad 2-3 óra hosszám, hogy le tudok ülni otthon, hogy éppen mondjuk azzal foglalkozok, hogy megírjak egy dalszöveget, mert bár az nem tűnik olyan nagyon nagy történetnek, de na az pontosan az a dolog, amire így, hogyha nem jön az ihlet, akkor hiába ülsz otthon, akkor nem történik semmi, úgyhogy arra egy picit rá kell hangolódni, át kell szellemülni, de vannak tényleg még dolgok, mert évvégén is tervezek egy koncertet, azt hiszem a szülővárosomban, vagyis abban a városban, ahol felnőttem, Lajosmizsén, mert Kecskeméten születtem, de ugye Lajosmizsén nevelkedtem, és hát pontosan azt a napot szeretnénk megünnepelni, amikor megnyertem az X-faktort, és azon a napon lesz egy koncert évvégén, ott a szülővárosomban, Lajosmizsén, a kis művelődési házban, ahol nagyon szurkoltak nekem, és nagyon ünnepeltek, és élő közvetítés volt, és mindenki azóta is azt meséli, és most, hogy eltelt 15 év, szerintem ideje lesz ezt is megidézni egy kicsit. Nagyon, az egy nagyon jó hangulatú történet lesz, úgyhogy egy picit most arra is készülök.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Kocsis Tibor énekes előadó művésszel beszélgettem, a következő órában pedig Németh Kristóf színész, rendező, színházigazgatóval fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg idő várható eső nélkül. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. A nepáli áradások térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a konzuli szolgálat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében a terelésben az 59-es kilométernél kerítés építése miatt a külső sávot lezárták. A forgalom a belső sávban halad. A munkaterület mögött lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Balástya térségében több jármű ütközött. A 147-es kilométernél a forgalom a belső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt arról is, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik, vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak a száma, több száz turista eltűnt. Közöttük egy magyar turistát is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, a harci gép lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepűkaján és Csadrendek térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy erdő aljnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, csak időnként lehetnek fátyol és gomoly felhők, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Szomszédok, a Hippolita lakály és a Csini baba is. Németh Kristóf színész, rendező, színházigazgatóval beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szanni Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az a srác, úriember, színész, színház igazgató, akit hát körülbelül ilyen sorrendben ismertünk meg a különböző filmekből, sorozatokból és színpadról, színpadokról. Németh Kristóf, köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
2: Nagyon szépen köszönöm, Róli, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök minden kedves hallgatót. Igen, és a színház csinálás az mindig is a szívem csücske volt nekem. Tulajdonképpen ugye úgy is indult az életem, hogy
1: srácként mondani, tűntél.
2: Igen, és ugye szokták mondani, hogy amikor a színház szag megcsapja az embert, akkor ez sok gyereket elkötelez. Vagy legalábbis az én időmben, az én gyerekkoromban ez egy nagyon szeretett, vagy nagyra becsült szakma is volt. Meg hát színházban lenni, ez tényleg olyan volt, álom dolog meg a színpadon. És én 12 éves voltam, amikor először a Radnóti, akkor még színpad, Radnóti Színházban, Valló Péter rendezésében szerepelhettem a Julius Cézár című előadásban. Két korombeli srácsa, és ez is milyen vicces, hogy az egyik televíziós programigazgató lett mára, a másik meg Kolovratin Krisztián színész kollégám, és mi a 10-12 évesen együtt voltunk kis katonák, meg kis gyerekek ebben az előadásban, úgyhogy ez volt a legelső. És most tulajdonképpen, és akkor 16 éves voltam, amikor Karinti Mártontól kibéreltem a Karinti Színházat. Még emlékszem, hogy egy nálam idősebb sráccal kellett szövetkezni, akinek már lehetett saját BT-je, vagy nem is tudom, mi volt akkoriban a helyes forma arra, hogy ez vállalkozásként lehessen csinálni. Tehát az első magánszínházi produkcióban 16-17 évesen vettem részt, már így magánzóként. És végeredményben ma tényleg ugyanezzel foglalkozom, és ez egy óriási nagy öröm, hogy ma meg a Fórum Színház vezetőjeként most már 9. éve ebben a színházban megint csak színházat csinálhatunk folyamatosan, és hogy ez egy szerelem, meg hogy olyan társakkal, olyan barátokkal, olyan kollégákkal lehetek együtt, akikkel szeretek együtt lenni. Azt a luxust megengedhetem régóta már magamnak, és ez az egyik legnagyobb luxus, vagy szinte az egyetlen az életemben, hogy ne kényszerpályákon mozogjak szakmai értelemben. És ami most dolgozunk éppen, most mutattuk be a nyáron, Gödöllőn volt egy előbemutatója, és a Visegrádi Nyári Színházban nemrégiben bemutatója Philip King művének, aminek az a címe, hogy Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen, és ebben a kedvenceink a Fórum Színházból színészként is szinte mind szerepet kaphattak, tehát Pikali Gerda, Beleznai Endre, Vanya Tímea, Timkó János, Suhajda Dániel, Salinger Gábor, és még jó párok, tehát hogy itt először vagyunk 9-en a színpadon, és egy olyan klasszikus angol bohózatot mutathatunk be, ami azért Magyarországon kuriózum.
1: Még mielőtt beszélünk a Fórum Színházról, meg a különböző előadásokról, meg erről a bizonyos botrányról, ami a paplakban történt, vagy történik estéről estére, azelőtt kicsit még tekergessük odáig vissza az időkerekét, hogy az elmúlt több mint négy évtizedet te különböző színházakban, kamerák előtt töltötted. Értem, hogy bekerültél a, nem tudom, 12-13 éves korodban abba a bizonyos előadásban, amit az imént említettél, hogy egyáltalán hogy jött neked, nem tudom, gyerekkorodban az, hogy te, nem tudom, diákszínjátszó körbe jársz, vagy te verseket mondasz, ugye, vagy...
2: Ez meghatároz az embert, hogy hisze a véletlenben, vagy inkább valami fajta elrendeltségben, vagy sorszerűségben, vagy a jóistenben, ki tudja. Na, a lényeg az, hogy hát a történetet elmesélem, aztán mindenki megítéli, hogy hát az történt, hogy én a Városmajor környékén nőttem föl, ott voltam 10 éves kisfiú is, aki imádott biciklizni. És éppen ezért a Városmajorba jártam le bringázni. Én egy BMX-es csávó voltam, ez egy külön kaszt volt akkoriban. És a lényeg az, hogy ilyen bringázás közben egyszer csak összeütköztünk az egyik sráccal, és így kiment alulunk a bringa, nem lett ebből nagy baleset, viszont egy haverkodása indult közöttünk. Tehát ezt így ismerkedtünk meg. És akkor ugye találkozzunk másnap, is bringázzunk együtt, játszunk együtt, stb. És akkor nem jössz fel hozzánk játszani, jaj, de nagyon szívesen. És akkor először felmentem hozzájuk játszani, akkor megismertem az ő édesanyját, Földesi Margitot, és a nagymamáját, Komlós Jucit. Így ez volt az első találkozásom a szakmával ilyen értelemben, azt kell mondjam, és Margit pont abban az évben indította el a Színjátékország nevű kreativitás és készségfejlesztő stúdióját, mondta, hogy lesz ilyen, hogy gyerekek együtt játszanak, kicsit a színház világa, kis versek, beszédtechnik, a zenélünk együtt, nagy játék, helyzetgyakorlatok, improvizáció. És akkor én ennek a növendéke lettem, és így indult az egész. Ide jött el már egyébként gyerekszereplőket válogatni néhány évvel később Horváth Ádám, így kerültem be a Szomszédok című teleregénybe, tehát az induláshoz, mindezeknek a történeteknek, tehát a bringázás, ezt akartam az egészből kihozni, bringa, baleset, ismerd meg a szüleimet, gyere fel hozzánk egyszerűen, így indult az egész. Mindig motivált, mindig azt mondta, na Kristóf, most nagyon fel kell kötnöd a gatyádat, kezdj el készülni, mert itt van ez a srác, ez, most, ez nagyon jó, ez most komolyan készülni kell. Vagy egy próba folyamatban, ő mindig nagyon pozitív volt, és mindig támogatóan vagy kreatívan állt a gyerekekhez. És hát nekünk nagy lelki támaszunk is volt, tehát nyilván csomó mindent előbb beszéltünk meg Margittal, mint mondjuk a saját anyukánkkal vagy apukánkkal kiskamaszként.
1: De Kristóf, amióta én ismerlek téged, vagy amióta mi beszélgettünk különböző rádiókban, te egy ilyen határozott, céltudatos férfi embernek tűnsz, aki addig megy, amíg meg nem valósítja, amit szeretné. Fiatal korodban, tiniként ugyanezt képviselted, vagy egy link alak voltál, amit én kinézek belőled?
2: Hát link alak voltam mindig is, ez mai napig nem változott sok tekintetben, de ugyanakkor az nagyon fontos, hogy azt szokták mondani, hogy aki nem látja a következő szigetet, vagy ahova el szeretne érni, annak minden szél rossz. Tehát, hogy nagyon fontos kitűzni a következő célt, amit el akarsz érni, mert akkor tudod a szeleket nagyjából rangsorolni, melyikbe érdemes beleállni, melyikből érdemes kiállni, tehát akkor tudod az életedet picikét mondjuk te magad is irányítani, és ilyen szempontból mind a szakmai életemet, mind a színházam életét, mind a magánéletemet igyekeztem nagyon régóta már tudatosan építeni. Na, tehát ebbe szól be sokszor megint csak az élet, a sors, az Isten, ki miben hisz. Sokszor akár tragédiákkal, akár családi tragédiákkal, amik új pályára állíthatják az embert, vagy olyan dolgokkal, ami az én esetemben például 2011-ben történt meg, amikor a Budapesti Kamara Színház megszűnt, hogy előtte én álmomban nem gondoltam volna, hogy akkor én majd magánzó leszek, és akkor elkezdek magánszínházakat csinálgatni mindenhol, meg brusztolni azért, hogy saját magam legyek minden szempontból, a saját magam főnöke azt valósíthassa meg, amiket én szeretnék, hanem hozta az élet. Jött egy helyzet, egy kényszer helyzet, amiből ezt lehetett kihozni. Tehát mindig mondom, de a tudatosság az mindig jellemző volt ilyen szempontból.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, színházigazgató. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Németh Kristóf, színész, rendező, színház, igazgató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello,
3: nagyon Kristóf. Szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában. Folytassuk úgy, hogy maradjon benne ez a vonal, de oly módon, hogy gyerekkorod óta ott van a színház az életedben. És pár évvel ezelőtt egy másik rádióban beszélgettünk, hogy neked nem csak a BMX, meg nem csak Benedek Miklós 4 éve, 5 éve van az életedben, meg a különböző
3: a
2: színházak,
3: igen, életem,
2: hogy, hanem hogy neked volt egy ilyen másik része is az életednek, nem tudom, tudják-e rólad, hogy neked azért a sport is ott volt. Te lövész voltál, vagy mit csináltál?
3: Igen, sportlövészet. Ez meg úgy indult, ez is egy másfajta szerelemből, ugye apukámmal volt pár közös hobbing, de az egyik az a közös moziba járás volt. És az én gyermekkoromban ugye a indián regények és a western filmek, meg mindenféle spagetti westernek korát éltük. És akkor még moziban lehetett elmenni megnézni a Bud Spencer bemutatókat, az Bud Spencer, Terence Hill, stb. De nekem az igazi nagy kedvencem azok a Vinettú, tehát az a Gojko Mitics és egyebek főszereplésével létrejött NDK Jugoszláv, vagy pedig NDK Jugoszláv koprodukcióval leforgatott
2: gyönyörű korszak
3: számunkra akkor a nyugatot
2: jelentette.
3: Igen, gyakorlatilag.
2: És nem tudtuk, hogy nem is nyugat, hanem itt van mellettük. Hát,
3: igen, és Amerika ráadásul. Szóval egészen elképesztő. És ugye az abban lévő Winchesterek és Coltok, ezek engem egyszerűen lenyűgöztek. És ezt ugye nagy részletességgel írta le Karl Maytól kezdve Cooperen át mindazok, akik ilyenfajta regényeket szereztek, és ezeket én olvastam részben, meg apukám meg olvasott fel nekem ezekből. Tehát ebben a bűvöletben voltam, és akkor azt találtam ki, hogy én szeretnék igaziból fegyverekkel kapcsolatba kerülni, és lőni, vagy lövész lenni. És akkor kiderült, hogy ennek egy módja van, az, hogyha az ember sportlövész lesz, Magyar Honvédelmi Szövetség központi lövészklubja, Marcibányi tér. Mai napig a székház az egyébként ugyanaz, csak már teljesen más, ugye tulajdonban mással foglalkozik. És akkor a 10 éves kor volt a korhatár, és a 10. születésnapomra tulajdonképpen azt kaptam, hogy ahogyan betöltöttem, másnap már ott voltam az első lövészedzésemen. És akkor én 10 méteres távon légfegyveres sportlövész lettem, aztán minősített versenyző, aztán gyermek, aztán serdülő, aztán ifi, stb. És ez olyan komoly dolog lett az életemben, meg annyira ment akkor, hogy háromszoros országos bajnok lettem 3 éven keresztül, és már akkor el kellett dönteni, hogy egy következő Európa-bajnokságra való nagy felkészülés áll előttem, ezért akár a magántanulóság felé is el lehetne menni. Ez volt ilyen 7.-8. osztály környékén, és akkor kaptam meg életem első film főszerepét Szántó Erika Gaudiopolis című filmjében, és ez egybeesett ez a kettő, és akkor nekem meg kellett 5 év sportlövész karrier után, mondom, én akkor elsősorban sportoló voltam, másodszorban, nem tudom, diák vagy kiskamasz, hozni azt a döntést, hogy akkor ezt most félretesszük, ezt az elmúlt 5 évet, mert mindegy, tehát beszélgettünk, hogy a Földesi Margit kapcsán kérdezted az őszintességet, és például nekem volt egy olyan őszinte edzőm, akivel akkor már 5 éve dolgoztunk együtt, ilyen szinte...

0: venni egy több hónapos forgatásban vidéken mindenfelé Presser Gábor zeneszerzővel, aki közben ott tanítgatta nekünk a dalokat és komponálta a zenét az egésznek, az egy új világot nyitott meg, úgyhogy így indult el a filmes karrier a sportlövészet után, és aztán ahogyan megöregettem és visszatérhetett ez hobbiként az életemben, mai napig egyébként, most már szeniorban ugyan, de lövész vagyok, úgyhogy sportlövész vagyok, minősített a mai napig, és versenyzem.
1: Jó, hogy behoztad az olimpiát, mondta az edző, hogy nem lesz belőled olimpiai bajnok, és pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy te is ilyen lazán vetted ezt az egészet, mint a török srác a legutóbbi olimpiát, hogy oda megy, ezt akkor tessék, megnyerte, mennyi, hát kettőt lövök?
0: Nem. Lehet, hogy pont ezért a lövészet azt hiszem elsősorban idegrendszer erről szól egyébként. És lehet, hogy ő azt látta bennem, ez nagyon fontos dolog, hogy az ember például milyen versenyző típus egy színész esetében mennyire tud a premierre elkészülni, szóval ez a formaidőzítés, ez mindenben, ez sportban pont ugyanannyira igaz, mint a színházban, szerintem nagyon ennek a helyén kell lenni. És lehet, hogy nekem ezzel a formaidőzítéssel volt gondom, és ezt ő jól látta már. Tehát nem voltam igazán jó versenyző típus. De aztán színészként ez sokkal jobban működik, tehát premier lázoz már sokkal kevésbé van bennem.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, rendező, színházigazgató, kicsi szünet után, és szenior sportlövő, kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: toll.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Németh Kristóf színész, rendező, színházigazgató ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Nagyon szépen köszönöm, nagy öröm itt lenni.
2: Mondanám, hogy most a Fórum Színházzal folytatjuk, de még mindig nem, még egy topik ide befér, méghozzá oly módon, hogyha végig gondolja az ember a te eddigi pályádat, vagy én végig gondolom a te eddigi pályádat, akkor az van, hogy téged szerintem jobban ismernek az emberek a képernyőről, mint a színpadról, mert hogy valahogy az neked, mint hogyha meghatározóbb lett volna a sorozatok, a filmek, a satöbbi.
3: Hát persze, meg a nézőknek is, de ezt, ennek nagyon egyszerű matematikai okai vannak. Amikor én színművészeti egyetemre jártam, akkor én elánnal néztem az akkor induló kereskedelmi televíziókat, és bevallott irítséggel tekintettem azokra a kollégáimra, akik ott már képernyőn vannak, én mondjuk én kortársaim, vagy néhány évvel fölöttem végzettek a színművészeti egyetemen. És, azok, és akkoriban ugye őrületes nézőszámai voltak még a kereskedelmi tévéknek, tehát nyilván a mai napon is ezek megvannak, de korán sem azok, mint amik akkor voltak. És én azon gondolkodtam, és akkoriban én a Víg Színházban voltam színházi gyakorlaton, ez az egyik legnagyobb nézőtérre rendelkező prózai színház Budapesten, hanem a legnagyobb. És én azzal számoltam, hogy kerekítésképpen szerintem nincs annyi néző, mondjuk 1000 nézővel számolva egy este, hogyha minden áldott este játszom a Víg Színházban, akkor 365 000 néző lát egy évben. És hogyha egy darab epizódban szerepelek a Barátok közben, azt meg 3,5 millióan nézik meg. Tehát 10-szer annyi emberhez jut el egy epizód. És hogyha ezt felszorzod aztán az évekkel meg, mondjuk évtizedekkel Barátok esetében, akkor az, hogy mi ott családtagokká váltunk gyakorlatilag rengeteg magyar háztartásban. Azzal együtt, hogy persze egy szappanopera szereplőiként, nyilván az egy... Az szakmai értelemben egy blödli, egy művészszínházi előadáshoz képest, na de hát nem is az a célja, nem is arra van, és nem is ez a küldetése. Ellenben napi sorozatként szerintem kiválóan működött, hiszen 20 akárhány évig ment. Úgyhogy így én sokkal inkább lettem az ország Kertész Gézája, ez teljesen egyértelmű. Hát figyelj, ez egy nagyon édes történet volt, hogy most nemrégiben, ugye, meg azóta is most már szinte nincs olyan sorozat, amiben szerepeltem volna, hiszen ez ilyen szakmai hobbivá is vált, meg én nagy örömmel teszem ezt, de egy polgármestert játszottam az egyik sorozatban néhány éven keresztül, és akkor az utcán valaki utálom kiavált, hogy polgármester úr, és visszafordultam, én nagyon helyesen oda köszönt, és mondta, nagyon helyes volt, hogy ja, hát ne viccelj, művészet, nem akarunk tiszteletlenek lenni, tudjuk ám a rendes nevét is, és mondom, köszönöm, hogy Kertész Géza. Szóval ezt el kell fogadni, és szerintem ezzel semmi baj nincsen.
2: Azt nagyon sokáig játszottad egyébként azt a bizonyos Kertész Gézát, és akkor egy-két dologra rákérdezek, igen. Azt mennyi időbe került levetkezni, mert gondolom, hogy amikor...
3: Nem, ez egy élet se elég hozzá. És egyébként nem is szándék ilyen szempontból, tehát, hogy figyelj, kérdezik, hogy gyakran felismernek, hát ugye mindenki. De és ez mindannyiunkkal így van, hiszen akik akkor kezdtük, amikor, még egyszer mondom, csak az egyik csatornát nézte 3,5 millió ember, a másikat megnézte 3 millió. Az azt jelenti, de előtte ugye onnan szocializálódott ugye az egész ország, hogy előtte volt a magyar televízió, amit megnéztek adott esetben 5-6 millióan, hogyha olyan műsor volt, ki mit tud dönteni. Friderikus show, nem tudom.
2: Egy csomó mindent lehetne említeni a te múltadból, különböző sorozatok meg filmekkel kapcsolatban, és mondtad, hogy nagyon sokan azzal azonosítanak, hogy Kertész Géza. Érdekes módon, hogyha én rád nézek, vagy veled beszélgetek, akkor nekem nem Kertész Géza jut eszembe. És
3: Nem, még csak az sem.
2: Várjál. Lehet, hogy ki fogsz nevetni, a Koltai Róberttel játszottatok. Megjelentél, és azt mondtad, hogy akkor nem tudom, hogy hívnak, de hogy felszolgáló és testő.
3: És testő. Igen, Attila igen. Vagyok. Igen, ez a Hippolita. Én szerintem nekünk óriási áldás az én generációmban lévőknek, hogy mi még elkaptuk azt, vagy már elkaptuk, hát ugye akkor az rendszerváltás után voltunk, de ugye készültek magyar filmek, azokba be lehetett kerülni castingok alapján, kisebb vagy nagyobb szerepekben, de már az ember megmutathatta magát, aktív volt a televíziós gyártás, stb. Tehát és a színházak nagyon éltek meg, hogy hát amit szerintem a legfontosabb, hogy ennek az egész szakmának volt egy szerintem egy nagyfokú megbecsültsége társadalmilag. És egyébként, ha meg most megnézem, nem szeretnék ebbe különösebben belemenni, mert borzasztó messze vezetne, meg egyébként tök kizárólag csak egy irányba a manapság, úgyhogy inkább nem is mennék bele, de hogy szerintem ma elég hamis kép él szerintem a társadalomban arról, hogy egy normális színház az hogyan működik. Mert nagyon sok színház nagyon, nagyon jól és normálisan működik, csak ezt akarom mondani. Mindig arról van, ugye, az kerül reflektorfénybe, ahol balhé van, ahol probléma van. És hogy hála Istennek azért vannak olyan helyek, és Petszél egyébként a Fórum Színház is pont ilyen, hogy rengeteget szoktunk egymással viccelődni ezen, amikor, hogy ne haragudj, Pika Ligerdel próbálunk egy jelenetet, vagy a Gregor Bernadett, és akkor ne haragudj, csak itt hozzá kéne nyúlnom, csak hát nem tudom, hogy hát egy intimitás koordinátort le kéne szerződtetnünk, hogy akkor én egyáltalán hogy fog, nem tudom, hogy megfoghatom esetleg a tisztelt kacsódat. Aha. Szóval, hogy inkább túljátszuk azt a fajta PC-séget, meg azt a no me too-t, aminek ma jellemeznie kell minden, de hogy ezek föl sem merülnek például egy ilyenfajta társulatban, ahol mondtam, hát nálunk pontosan a bizalom a legelső, és az, hogy olyan emberek vannak együtt, akik nagyon sok éve nagyon klassz játszópajtásai egymásnak, hát adott esetben már 20-30 éve.
2: Számtalan sorozat és film van a hátad mögött, a legújabbaktól egészen odáig, hogy Szomszédok. És hogyha az ember jobban belemerül az internet bugyraiba, akkor lehet, hogy fals információkat talál ezzel kapcsolatban, de ilyen külföldi filmekben is felbukkantál.
3: Igen,
2: ez így van.
3: Igen, hát volt egy ilyen korszak is egyébként, arra lehet, hogy rá kellett volna akkor feküdni, hiszen hát hallom, hogy milyen aktív, sajnos csak hallom, de hát látom.
2: Kis barátod a Rékos is csinálta.
3: Igen, ő is, de hát többen is, hát meg Árpa Attila, de a lényeg az, hogy igen, több külföldi produkció van, például volt a The Baroness and the Pig című produkció, ez egy kanadai, amerikai koprodukció volt, amiben azért volt jó, nem tudom, forgattam 6 napot összesen, itt Magyarországon, több helyszínen, de picit meg lehetett élni azt, hogy milyen lehet Hollywoodban, tehát amikor saját lakókocsit kapsz, amikor saját személyi asszisztensed van, és mint vagy 25 éves vagy, tudod? Szóval, hogy na és akkor ezt sorolhatnám, hogy akkor a személyre szabott cateringet, a felszolgáló hozza neked az ebédszünetben, szóval hogy figyelnek oda. Hát ez egy érdekes dolog volt, és aztán pedig jött a szakma, és jött a valóság után, és onnantól kezdve. De igen, nagyon-nagyon jó volt, meg hát ugye nagyon nagyon más nemzetközi stábbal együtt dolgozni bárhol is. Ezt ma nekem a televízió adja egy csomószor vissza. Ugye azt sem titok, hogy én mindenféle sok kollégám által egyáltalán nem értett módon, de olyan formátumokban is szerepelek televízióban, amik nem kifejezetten mondjuk ez a scripted műfajhoz, tehát a megírt műfajhoz tartoznak. Ilyen reality, játékshow, és nem tudom, game show és egyebek. És én ezeket rendkívül kedvelem, ezeket a dolgokat, és itt például, tehát amikor bejárjuk a világot, amikor Ázsiában ledobják az embert, és akkor ott vannak mindenféle feladatok, van egy ilyen típusú műsor is, ugye? És ezekben együtt lehet dolgozni például 40-50-60 fős olyan nemzetközi stábbal, ahol a Braziltól a francia fényszekción keresztül a hangmérnökök, a magyar operatőrök, a belga gyártási részleg. Szóval ez óriási nagy öröm, és ilyenkor egyébként ugye, a nyelvet gyakorolni is az egy nagyszerű dolog. Úgyhogy voltak ilyen kis filmes mellékszálak az életemben annak idején, de azt hiszem ez mind olyan dolog, amit el kell dönteni az embernek, hogy mindent nem lehet csinálni egy szopán belül.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, rendező, színházigazgató, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Német Kristóf ül velem szemben a stúdióban, felszolgáló és személytes kör.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez a Hippolitból ugye
2: ez
1: egy
2: a Hippolitból,
1: kis
2: igen.
1: Részlet.
2: Szóval beszélgettünk itt ugye színházról, és meg ezekről a külföldi kapcsolatokról, meg egyebekről, és eszembe jutott, hogy nekem több nagy találkozásom lehetett igazi ikonjaimmal, akik világsztárok, de hogy az egyik meghatározott, az a John Malkovich-sal volt, illetve nem is az egyik, hanem az a három találkozás, ami vele lehetett. Legelőször, amikor Magyarországon a Víg Színházban volt egy estje, nem is tudom minek kapcsán, ott volt egy ilyen műsorban, ő ugye a főszereplő, az ő show-ja volt, és én akkor talán, vagy akkor játszottam még a Víg Színházban, vagy egyszerűen csak elmentem megnézni, de lényeg az, hogy azonnal hátra mentem utána a büfébe, hogy hátra lehet vele találkozni. És ott emlékszem, hogy ott volt valamilyen, most a szituációt nem is akarom felidézni, lényeg az, hogy alkalom volt oda sodródni mellé, és elkezdeni szóba elegyedni, és baromi jót beszélgettünk, tehát tényleg hihetetlen. Helyes volt, és nagyon tetszett neki, én arról beszélek, hogy most magánszínházat akarunk csinálni, és most kezdjük, ez a lelkesedés, ez annyira eltöltötte őt is valami fajta pozitivizmussal, hogy rögtön megadta az ügynökének az elérhetőségeit, hogy keressem meg azon keresztül. Meg is kerestem, kint Londonban is találkoztunk egy előadása után, és akkor később még fölmerült az, hogy esetleg lehetne valami együttműködés, hogy őt Magyarországra elhozni. Nekem ott volt egy elképzelésem, aztán ez meghiúsult, de hogy azért elmondani, hogy vele így kapcsolatban voltunk meg az ügynökeivel, az egy nagyon nagy emlék.
1: Na, akivel viszont mostanában kapcsolatban vagy, ott a Dunakanyar magasságában, hát az elég sok színész, többek között a Pikali Gerda, akit már említettél, a Beleznai Endre, számtalan Vanya Timi, stb. Sőt, a Csonka Bandi, Nagy Sanyi is, mindenki is megfordul nálatok.
2: Kovács Lóri, igen, így van. Saringer Gábor, Suhajda Dániel, Stroll Péter még ebben a produkcióban az említett nevek mellett, és hát jó magam is, ez Philip King műve, amit most a Visegrádi Nyári Színházban mutattunk be, ami azért nagy büszkeség, mert én szerintem ez egy nagyon előremutató dolog, hogy az idei esztendőben mindenfajta támogatás, külső támogatás nélkül a Fórum Színház rendezte meg a Visegrádi Nyári Színházat, ami azt jelenti, pontosabban voltak, hála Istennek, piaci támogatóink és partnereink, ami azért nagyon fontos, mert ez egy régi álom volt megint, csak hogy a Dunakanyarnak egy adekvát helyszínén Visegrádon, ahol előtte nem volt nyári színház, ott lennie kell nyári színháznak, és én már sok éve nézegettem ezt az egész helyet és helyszínt, ami nagyon különösen kedves az én szívemnek, meg életemnek, ez a Dunakanyarnak ezen része. És akkor ezt 4 éve elkezdtük, és az idei esztendőben is eljuthattunk oda, hogy saját bemutatót tartottunk. Ez Philip King műve, ugye Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen, ez a címe a műnek, ami az 1940-es évek Angliájába kalauzolja el a kedves nézőket egy vidéki paplakba, ahol bár a második világháború réme ott van gyakorlatilag Anglia fölött is, és bombáznak több helyen. Például egy anekdóta fűződik ez az előadáshoz, amikor ezt bemutatták a 40-es években Londonban, a West Enden, akkor többször meg kellett állni az előadásnak, mert bombázás vagy légriadó volt közben. És az egyik főszerepet játszó angol színész azt mondta utána, hogy hát ebből is látszik, hogy ez a német milyen egy kultúrbarbár nemzet, hogy 3 jó poénon volt az első felvonásban, és mind a 3-ba bombát dobtak. Na most ez az angol humor, ez csak azért idéztem fel ezt az anekdótát, mert hogy ez nagyon megjelenik az előadásban, miközben, tehát ez a csodálatossága, és kicsit azt is kifejezi, meg mutatja, hogy színház mindig volt, hogy humor mindig van, és ez minden átsegíti az embert, és ezért nem véletlen, hogy Philip King, amikor a 40-es években megírta ezt a darabot, és bemutatták, ugye itt az történik, hogy míg zajlik a második világháború, és valóban bombáznak, és szörnyűségek történnek a világban, egy vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott élőket. Hát elsősorban az, hogy van egy házas pár, ez egy protestáns pap, akinek van egy felesége, Gerda a feleség, aki színésznő volt, és aztán papné lett belőle. Hihetetlen helyes és óriási nagy lehetőség egy színésznőnek, Gerda fantasztikusan játssza ezt a bohókás színésznőt. És lényeg az, hogy a férje elmegy a hadifoglyoknak segélykoncertet adni, De közben megérkezik egy angol katonaszökevény, egy német katonaszökevény. Mindenki úgy látja jónak, hogy az lesz a legjobb rejtőzködési mód, hogyha ellopnak egy papi reverendet, és magukra öltik. Tehát így már van az angolon, van a németen, van a papon, aki itt szolgál ebben a egyházközségben. Érkezik egy vendéglelkész, aki másnap prédikálni fog, így már négy pap van a színpadon, és megérkezik a főszereplő hölgynek a nagybátyja, aki már egyenesen a püspök, tehát ő az ötödik pap. Mindenki azt mondja magáról, vagy azt hazudja, tudja éppen, hogy ő itt a helyi lelkész. Aha. Ebből egy óriási kavalkád alakul ki. Mindez egy nagyon szorgalmas, nagyon lelkesen, nagyon buta szobalánnyal van megspékelve, és egy Miss Kilonnal, egy vénkisasszonnyal, aki viszont szerelmes a papunkba, de közben egy bigott vallásos vénkisasszony, őt Vanya Timi játsza egészen elképesztően. Mindez egy gyönyörű díszletben, csodálatos jelmezekkel, és igazi színházat csinálunk. És mondom, valami olyat mutatunk ezzel az angol humorral, ami végig megjelenik az előadásban, egy őrült kavalkád, és közben szerintem könnyesre tudja nevetni magát az ember rajta. Ez a legfrissebb bemutatónk, és már bele is kezdtünk egy következőnek a próbáiba, aminek majd a Szentendrei Teátrumban szeptembernek lesz a bemutatója. Annak az lesz a címe, hogy Tour de France, az egy kétszereplős előadás, de hát ez majd a jövő zenéje. Úgyhogy folyamatosan munkában, de elindul az országos turnénk a Botrány a paplakban című előadással, tehát ez gyakorlatilag látható lesz Győrtől, Kaposvárig és Miskolctól, Debrecenen át Szeged. Most éppen ezeket szervezzük még az idei esztendőben.
1: A föl nem tett kérdéseimet már meg is válaszoltad az iménti mondataiddal, szinte mindegyiket, de azért egy-két kérdés még maradt itt az én tarsolyomban is. De melyik pap vagy a sok pap közül, Kristóf?
2: Hát az a lelkész, aki valóban a lelkész ennek a hitközségnek, Gerda az én feleségem. És ez egy csodálatos szerelemben élnek ők, de hát nekem hála Istennek mindenkivel kapcsolatom van ebben az előadásban, és mivel, hogy egy...
1: Akkor te mész el koncertet adni?
2: Én megyek el gyakorlatilag, igen, megérkezik Willy Briggs barátom, aki jótékonysági hangversenyre hív, és ezzel kapcsolatban később elhangzik az előadásban, mondják, hogy a férjem elment a hadifoglyoknak zongorázni. És az a másik szereplő, hát sajnálom, a hadifoglyokat. Tehát, igen, úgyhogy így.
1: Ha már elmész koncertet adni, és ha már szerepeltél abban a bizonyos filmben, ugye, amit visszafelé forgattatok, ha minden jól megy, az éneklés az elmúlt években azért nincs annyira benne a te...
2: Nincs, az nem, tehát triggerpont kiderült, de tényleg, tehát valaki mást ellazít és imádja, nekem meg valamiért egy ilyen, szerintem a színművészeti egyetem óta egy ilyen, mindig azt gondolom, hogy nekem az nem megy. Pedig hát játszottam én musical főszerepeket, meg több száz Billy Elliot apa szerep. Hát azért ez vicces, hogy elmondhatom magamról, hogy egyszer sétáltam, de tényleg így történt, hogy sétáltam az András úton, megcsörönt a telefonom több mint 10 évvel ezelőtt. Fölvettem, és Szirtes Tamás közölt, hogy épp együtt van az operáz igazgatójával, és próbaéneklésre, mikor mennék be az operába. Szóval azért ezt nem láttam jönni, szokták mondani. És mivel, hogy ez, mint az
1: LKC... Pont ott voltál 5 perc múlva.
2: Ez mint helyszín miatt volt valami koprodukció, tehát nem is ez érdekes, de olyan vicces volt az egész mondat, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy valaha, és tényleg, tehát, mivel, hogy a próbák helyszíne részben ott volt, részint, ami akkor már becsukott Budapesti Kamaraszínházunkban, tehát egészen izgalmas volt a próbaszakasz. De valóban az elmúlt években úgy nincsen jel. Aztán fel tudja, hát lehet, hogy ami késik nem múlik. A Csini Babára visszagondolva, ott például még imádtunk együtt zenélni. Az például tök jó dolog volt.
1: Szóval lesz új bemutató, ezzel a bizonyos Botrány a paplakbannal mentek országszerte.
2: Így van, és hát ugye jön a Tour de France, ami két virtuóz színész, két igazi clown játéka Hargita Iván rendezésében, és ugyan két színész, de 11 karakter jelenik meg. Ilyen Magyarországon nem volt még, ez egy világpremiér, de sosem volt Magyarországon az előadás. Tour de France, ez lesz a címe. Egyébként világsiker, de mi szerezhettük meg a jogot, hogy bemutassuk. ez bombasztikus lesz, mondom, Hargita Iván egészen ötletgazdag rendezésével, Pap Janó jelmezeivel, amik jelmez költemények, azt mondhatom, Kazi Bazsinak a maszkjaival, parókáival és minkjeivel, tehát itt valami egész izgalmas kuriózumot igyekszünk majd szeptemberben a Szentendrei Teátrummal közösen bemutatni.
1: Kristóf, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Nagyon szépen köszönöm, szép estét!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, amiben most jön a mai, a szerdai programajánló, mint mindig most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Már amit hoztál, szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Szeptember 2-án lesz az A38 hajón a Tündér Vese, Roli, nem mese, Tündér Vese zenekar koncertje, ami egy igazi zuhanó repülés a pszichedelikus rock és az alternatív metal határvidékén. Kényelmetlen szöveg, őrült keleti lüktetés, ezt onnan tudom megerősíteni, hogy Szejler Bálint már volt nálunk a hazai gitárokban, egyrésztről egy nagyon tehetséges gitáros, másrésztről tényleg hát a Tündér Vese zenekar tagja, és egy nagyon-nagyon tényleg pszichedelikus és határokon átívelő gitárzenés utazás. Érdekes este lesz, szerintem biztosan, úgyhogy szeptember 2-án A38 hajó Tündér Vese zenekar.
0: Köszönjük szépen, Laci!

0: egyszer.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Kocsis Tibor énekes előadó művésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Németh Kristóf színész, rendező, színházigazgatóval beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Moncsicsi Potenciál új lemezéről beszélgetek Süli Andrással. Izgalmas este lesz, úgyhogy mindenképp tarts velünk.
2: Itt egy újabb óra.

0: váltunk.
1: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Moncsicsi Potenciál új lemezéről beszélgetek Süli Andrással, fókuszban tehát a Xív című album. Köszöntelek a műsorban.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, sziasztok.
1: Hát és direkt nem mondtam titulust a beköszönésben, ugyanis van itt minden. Mielőtt még rátérünk a zenekarra és a lemezre, nemzetközi zenei szakember, több hazai előadóval dolgozol együtt, énekelsz a Laudícia kórusban is, Campus Fesztivál. Programigazgató, kihagytam valamit még?
2: Szerintem többet mondtál, mint amennyit én elsőre gondoltam volna. Már csak azért is egyébként, mert előadókkal már nem dolgozom. Pont volt nagyon sokat mentoráltam a hangfoglaló program keretében egyébként az elmúlt években, de úgy igazából nekem a fő tevékenységem az, ahogy elhangzott, az a Campus Fesztivál program igazgatói minősége, vagy programigazgatói posztja. Ennek égisze alatt nyilván nagyon-nagyon sok zenei produkcióval dolgozom, akiket évről évre vendégül látunk a fesztiválon, és hát sikerült itt 18 év alatt egy mondjuk azt, hogy ilyen országosan is látható nagy zenei eseményt létrehoznunk Debrecenben, úgyhogy nekem ez a fő reszortom, de valóban mellette egyébként így alkalmilag zenélgetek is, ha lehet így mondani, illetve valóban énekelek is egy kórusban most sok év szünet után újra. Vannak ilyen érdekes sidequestek az életemben, hogy így mondjam.
1: Na hát és akkor most már rá is térhetünk a, nem tudom, az év legjobb zenekar neve nekem, a Moncsicsi Potenciál. Hát figyelj csak, nem kérdezlek a névről, ha akarsz, mesélsz róla, de én a csapatról kérdeznélek, hogy ez is egy válogatott gárda.
2: Egy nagyon-nagyon régi történet élet most fel. Tényleg a 2000-es években működtünk igazából zenekarként Debrecenben. 2003-tól 2008-as feloszlásig volt igazából a zenekar aktív, és ez egy testvérpár projektből nőtte ki magát, a Subis testvéreknek az kis otthoni Barkács zenei projektjéből nőtte ki magát, otthon régi számítógépeken, nem tudom, azt hiszem a Fast Tracker nevű ilyen, már csak homályosan homályos emlékekkel bíró szoftverrel rakosgattak össze trackeket, és aztán ebből lett egyébként egy teljes komplett élő zenekar, szóval viszonylag nagy létszámmal. Igazából amikor megnyertek egy Amorfödők remix versenyt a srácok, akkor kaptak egy koncertfelkérést, és a koncertfelkéréshez kellett verbúválni egy zenekart, és akkor ők körülnéztek Debrecenbe, ahogy kit ismernek, így célzottan, hogy melyik hangszerre kit tudnának behúzni. Így lettem én a basszusgitáros a zenekarnak, így lett a Mészáros Ádám a zenekarnak a gitárosa, és akkor két énekesnővel indultunk a legelején, a Bicsánszki Pannával és a Kerekes Ennikővel, illetve a Jónás Péterrel dobokon, aztán voltak tagcserék, a Jónás Petitőt Taskai Viktor váltotta, aki aztán később DJ Superstero néven futott be önálló zenei karriert. A lányoknál is volt csere, ott Szűcsó Filépet be a zenekarba egy idő után, aztán ő is elment külföldre, úgyhogy végül, mikor felosztottunk, akkor egy énekesnővel fejeztük be. Most viszont az a jó, hogy amikor jött ez a hirtelen ötlettől vezérelt újjáalakulás, vagy hát inkább azt mondom, hogy ilyen alkalmi felélesztése a projektnek 2023-ban, akkor viszont mind a három énekesnő meghívtuk, és mind a hárman igen mondtak, szóval mind a hárman csatlakoztak, úgyhogy azok a kis fellángolások, amik most vannak a zenekar életében, azt három énekesnővel csináljuk.
1: Amikor én meghallgattam az új lemezt, a Xivet, most már tudjuk, nekem leginkább a világzenére hasonlított, de hát aztán utána olvastam, hogy tulajdonképpen ti egy trip-pop zenekar vagytok.
2: Kicsit ilyen bocsinált a definíció, ez egyébként valóban így, ha azt megnézzük, hogy hol lehettek így a zenekar gyökerei, főleg a Subic Gabi és a Subic Pityes dúója, vagy ilyen kis otthoni Barkás dúója, ott azért tényleg ilyen trip-hopos, kicsit regis, kicsit folkos, kicsit jazzes inspirációkat találunk szerintem, és aztán ezek jöttek át az élőzenekari felállásba, és nyilván ez kapott különböző ízeket, tehát a Mészáros Ádámot nem kell annyira bemutatni, ő már akkor nagyon, hogy mondjam, szabadon gondolkodott a gitározásról, később aztán ő így a, mondjuk azt, hogy a budapesti ilyen szabad zenei, szabad jazz életnek egy ilyen nagyon, nagyon markáns karakteres figurája lett olyan zenekarokkal, mint mondjuk a Jü, vagy a Szodé nevű mostani produkciója, de nagyon szívesen játszik afro hangulatú dolgokat is az Ádám, szóval az ő gitározása is hoz egy ilyen sajátos ízt a zenekarba, és hát az énekes lányok is nagyon más karakterek, tehát az Enikő elsősorban névzenei vonalról jön, a többiek inkább popos per jazzes inspirációkkal jönnek, úgyhogy szerintem ez a sokszínűség így megjelenik a zenei karakterünkben is.
1: Igen, talán Mészáros Ádámnál éppen a Szena Dagadab.
2: Igen, ott is ott kifejezetten az afrikai érdeklődés nála ilyen szempontból nagyon erős.
1: Meg Erik Sumóval.
2: És abban is így van, pontosan. És Subic Gabi az egyik alapítónk, ő pedig hát, trombitásként futott be, mondjuk az, hogy országos karriert nagyon sokáig a kezdetén ő volt a Pannonia All-Stars Ska Orchestrának a trombitása, Subtones nevű saját zenekarát, aztán később megalapította, ahol megint csak egy ilyen nagyon modern felfogás, ilyen grúvos jazzes zenét játszanak, úgyhogy, és hát mellette pedig Modern Art Orchestra, nagyon sok szimfonikus hangszerelés egyébként különböző jól ismert zenekaroknak, úgyhogy, hát igen, tényleg egy ilyen, ahogy a Szepesi Matyi barátunk fogalmazott, kis videóban,
0: úgy dobálod a neveket,
2: amit készített rólunk, most nemrégiben, hogy egy olyan zenekarról van szó, ami igazából utólag lett szupergrup, nem akkor, amikor megalakult, hanem azután, amik után feloszlott.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a

0: Magyarországon.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben most a Moncsicsi Potenciál új lemezéről beszélgetek Süli Andrással. Fókuszban tehát a Xív című album. Szerintem sokan nem hitték volna, hogy a Moncsicsi Potenciál ennyire ott van a magyar könnyűzene ütőerén, vagy elképesztő. Na hát akkor most hát tényleg fókuszban a Xív című új lemez. Augusztus 7-én debütált ez a zenei anyag, 4 dalt tartalmaz. Egyébként itt át is adnám a szót, nekem a So The Evil a kedvencem a 4 közül, de az összes harmonikus, mondom, nekem világzenés, és azt vettem észre, hogy annyira karakteres, meg sok hang van benne, hogy nekem egyébként vokálok nélkül is megállna a helyét, mint egy instrumentális dal, de már sokat beszéltem, átadom a szót, mesélj az inspirációról, ötletről, stb.
2: Az ötlet az onnan származik, hogy ugye, ahogy már mondtam, ez gyakorlatilag egy nem létező zenekar, ez biztos nem a legjobb marketing szöveg, ezt egy interjúban elmondani, de hogy valóban erről van szó. 2023-ban, amikor az első koncertnek a 20 éves évfordulója volt, akkor jött egy hirtelen ötlet. Én benne vagyok otthon a Made in Debrecen Fesztivál szervezésében, ami pont arról szól, hogy a létező legtöbb Debrecenben működő zenei formáció színpadra lép egy 20 perces koncerttel, és akkor bedobtam a többieknek, hogy mi lenne, hogyha az első koncert 20 éves évfordulójára csinálnánk egy 20 perces koncertet régi számokkal. Ezt megcsináltuk,

0: És akkor a Fishing on Overture lejöttünk a színpadról, volt egy ilyen nagyon, szerintem nagyon jó hangulatú koncert, és akkor találtunk, hogy oké, de hát akkor most hát vége. Szóval, hogy ez ennyiről szól, de hogy akkor ne legyen már vége, akkor ott így a fellépés utáni backstage hangulatban jött az az ötlet, hogy akkor a következő évben is történjen velünk egy valami. Azt tudni kell, hogy a zenekarból többen külföldön élnek, tehát szét vagyunk szóródva, van, aki Debrecenben él, van, aki Budapesten, van, aki külföldön. Nem vagyunk egy helyen, mindenkinek megvan a saját élete, család, munka, zenélés, stb. Szóval, hogy ez nyilvánvaló volt, hogy ez a zenekar nem nincs arra hivatva, hogy újra aktivizálódjon teljes egészében, de arra, hogy évente egy projektre összejöjjünk, arra viszont lehet. És akkor jött ez az ötlet, hogy oké, vannak olyan dalok, amiket koncerten játszunk, de sosem voltak kiadva, sosem voltak rendesen felvéve. Gyors számolás után három ilyen dalt találtunk, ez a Szerelem, a Szódi-ből, illetve a Never Say, ez a három dal volt a koncertrepertoárban, amit nem voltak felvéve, és akkor eldöntöttük, hogy akkor nézzünk egy ilyen stúdiózási lehetőséget. És akkor 2025-ben az volt a projekt, hogy szeptember elején elmentünk Pécsre, vicces módon, lehet, hogy minél távolabb legyünk a világtól, a Lovasi Andrásnak a stúdiójába, az Elégades stúdióba, ahol a Dexter volt oda rendelve nekünk hangmérnökként, szóval nagyon nagy szerencsénk volt, mert tényleg olyan arcokkal tudtunk dolgozni a zenei anyagon, hogy nem is gondoltuk volna. És akkor ott fölrántottuk ezt a három koncertrepertoárban szereplő dalt, illetve előtúrtunk egy dalt, amihez eredetileg nem volt igazából köze a zenekarnak. Egy szintén debreceni gyökerekkel rendelkező barátunk, a Csatlós Pali, ő valamikor a 2000-es évek végén írogatott több dalt is, akkor volt olyan tervünk annak idején, hogy csinálunk egy zenekart, mikor már a Moncsicsi Potenciál felosztott, és ezek között volt egy olyan dal, amiről én akkor is azt gondoltam, hogy ez simán lehetett volna a mi számunk. És ezt igazából most így elkértük a Palitól, hogy akkor ezt fölvesszük. Ő is nagyon örült neki, ott is volt egyébként a stúdió felvételnél, tehát annak a Nem Madár című dalról beszélünk, annak ő a zeneszerzője, a szövegírója pedig Hunyadi Barbara, és így aztán ez a dal is így előkerült a fiókból, és ilyen mondjuk az, hogy új életre kelt. Szóval fölvettük ezeket a dalokat a stúdióba, és akkor szép, mivel nem rohanunk sehová, ezért így szép lassan ezek jellelődtek, gyakorlatilag ilyen saját munkában kevertük meg, tehát a három koncert repertoáros dalt a Subic Pityeszk mixelte meg otthon, a Nem Madarat a Csatlós Pali, aki szerezte a számot, ő mixelte meg otthon, és akkor végül ez még bement a Gain Lab stúdióba a Biksi Gáborhoz, aki pedig egy masteringet rátett, hogy aztán ez tényleg ilyen 2026-os minőségben szólaljon meg, és ebből lett ez a négy számos EP gyakorlatilag.
1: Hihetetlen. Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben most a Moncsicsi potenciál új lemezéről beszélgetek Süli Andrással, fókuszban tehát a Xív című album. Ami eszembe jutott, hogy mondtad, hogy azért mindenki szét van szóródva, nem is Magyarországon, hanem a világban, Európában. Hogyan tudtátok ezt összehozni, hogy mindenki egy helyen legyen Pécsen?
1: Ez elég nagy kihívás volt találni egy hétvégét. Volt, aki csak másfél napot tudott ott lenni, de az pont elég volt arra, hogy feltárjál azt a részt. Ez egy komoly issú folyamatosan. Pont emiatt is van az egyébként, amit mondunk, hogy itt nincs szó igazából újjáalakulásról, itt arról van szó, hogy egy projektet felélesztettünk, amit amúgy mindenki szeret, mindenki tisztes távolból most már úgy tud ránézni, hogy ez egy nagyon, nagyon szerethető része volt az életünknek annak idején, és hogy egy évben egyszer vagy kétszer erre összejönni és valami kreatív dolgot csinálni együtt, az egy jó, az mindenki számára egy jó hangulatot hoz.
0: Amennyi nevet meg pillanatot most elmeséltél nekem, az ugrott be, hogy ugye van itt trip-hop, folk, reggae, jazz, stb. Neked van-e olyan zenei stílus, irány, világ, amit ki akarsz ebben próbálni? Mert úgy érzem a szavaidból, hogy ez pont az a zenei projekt, ahol azért bőven van még nyitottság, vagy lehet nyitni mindenféle stílus felé.
1: Fú, hát én most itt el kell pufogtatnom azt a rettenetes zenei közhelyet, hogy én ilyen mindenevő vagyok, de ez meg szakmai ártalom. Tehát, hogy
0: hát nekem, persze,
1: nekem nem nagyon van választási lehetőségem, nekem fesztivál szervezőként valamilyen szinten muszáj mindenevőnek lennem. Egyébként, mivel ez nem egy állandóan működő projekt, és nem is lesz egy állandóan működő projekt, ezért annyira ebben a zenei kísérletezésnek szerintem túl sok terepe számunkra úgy nincs. Hozzáteszem egyébként, hogy mikor Pécset még volt egy szabad két óránk, akkor még fölrántottunk két ilyen dobbasszus szinti témát, amik most elfekvőbe ott vannak valakinek a merev lemezén.
0: Jó lesz az.
1: Lehet, hogy majd egyszer azokból is kerekedik valami szám, azt majd meglátjuk, de én mondjuk a saját ilyen zenei vízióimat most az utóbbi pár évben megpróbáltam ilyen otthoni producerkedésben, de amit még egyelőre szerintem nagyon-nagyon kezdetleges módon csinálok csak, de hogy megtanultam az alapjait, mondjuk úgy, és akkor elkezdtem ezzel egy picit foglalkozni, mert nagyon kevés időm van erre. Hát azt inkább ott élem ki, nekem ez kicsit inkább ilyen organic house, stb. Tehát az elektronikus zenének ez a nem túl gyors, és kicsit ilyen etnós vagy pszichedelikus beütésű változata az, ami mondjuk mostanában engem így jobban triggerel pozitív értelemben zeneileg, úgyhogy ilyen trekkeket próbálok összekalapálni otthon a kis saját ilyen számítógépemben meg stúdiómban. Dolgoztam mentorként a Lenkével, és a Lenke egyik dalából csináltam egy remixet, az megjelent tavaly, szóval az volt az első ilyen saját megjelenésem.
0: Azt a mindenit, és hát ugye az új album augusztus 7-én debütált, viszont nem ez az egyetlen dátum, ami fontos, ugyanis lemezbemutató koncert lesz majd szeptember elején, ha minden igaz, itt Budapesten.
1: Abszolút.
0: És hát ahogy a Pécset valahogy összehoztátok, na ezt hogyan tudjátok összehozni?
1: Hát ezt is úgy hozzuk össze, hogy kőkemény áldozatot kíván az emberektől, szóval csináltunk egy ilyen, belőttük azt az időszakot, ami egyáltalán szóba jöhet, és akkor csináltunk egy ilyen mini naptárat, és megnéztük, hogy a külföldön élő tagok hogyan tudnak hazajönni, mikor fér bele nekik, mikor fér bele a többieknek, a főállású zenészként dolgozó zenésztársainak mikor nincs koncertje éppen, melyik nap van egy-egy szabad, és akkor így kijött ez a szeptember 3-a, és ez azért is tűnt egy jó opciónak, mert hogy a lemez kapcsán arról még nem beszéltünk, de hogy egy nagy álmunkat is beteljesítettük, mert vinilt is gyártattunk itt a Grapefruit Moon Records jó voltából, illetve az ő kiadásukban. Meg fog jelenni konkrétan egyébként, ha jól tudom, akkor kész már a gyárban.
0: Láttad már?
1: Nem láttam még sajnos. Most vagy holnap után fog Budapestre megérkezni.
0: Wow.
1: A vinil, ahol csináltunk egy kis csavart, mert nem akartuk, hogy most csak ez a négy dalra úgymond elmenjen egy komplet lemezgyártás, úgyhogy ezt a négy dalt ráraktuk a lemeznek az A oldalára, és a B oldalra pedig előszedtünk négy ilyen, hát mondjuk azt, hogy koncertkedvenc, ilyen régi dalt, amik kaptak egy kis masteringet, egy stereo masteringet, sávok, fogalmunk sincs már, hogy hol vannak, és azt a négy koncert kedvenc régi dalt pedig rátettük a B oldalra.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod, amiben a Moncsicsi Potenciál új lemezéről beszélgetek Süli Andrással, fókuszban még pár percre a Xív című album. Egyébként te, mint zenei szakember, nagyon jó, hogy itt ülsz és mondtad a vinilt, mert én ezt mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy te hogy látod most ezt a felfutást? Jó, hogy visszajönnek ezek a fizikai adathordozók, úgymond?
1: Én nagyon-nagyon szeretem, de ez egy ilyen személyes dolog, de azt veszem észre egyébként, hogy sokan megélik azt, hogy más a kapcsolódás, mint egy streamingen hallgatott zenéhez. Tehát az, hogy te egy streaming szolgáltatón bekapcsolsz egy dalt, arról eszedbe jut egy másik, átugrasz, máshova playlisteket hallgatnak az emberek, szingölöket hallgatnak az emberek, egy-egy dalokat hallgatnak az emberek, adott esetben én is, nagyon sokszor, és hogy a lemezhez meg van egy másfajta kapcsolódás. Meg hát a borító, szóval szerintem a borító az ilyen...
0: Abszolút.
1: Tehát azt mondtam, hogy igazából a legnagyobb veszteség, amellett egyébként, hogy iszonyatosan jó dolog szerintem az, hogy ennyi zene hozzáférhető, de a legnagyobb veszteség az, hogy az artworknek az a része, ami nem a front borító, tehát nem amit a szemed előtt látsz, amit a streaming szolgáltató is kirak, hanem a hátsó borító, a szétnyitható, a belső ív, a kis füzet, a szövegekkel, stb., az így elveszett.
0: Igen.
1: És ugye igazából szerintem, és ráadásul azért lássuk be, hogy ez meg a vinilnél a leglátványosabb, mert hogy a vinilnél nagy, és baromi jó azt a nagy artworköt, azt a nagy művészeti alkotást gyakorlatilag kézbe fogni.
0: A Moncsicsi Potenciál esetében ez egy limitált mennyiség, vagy most elkezdtétek ezeket kidobálni szépen, gyertyák?
1: Hát nyilván nem kergetünk.
0: Úgy értem, hogy erősen limitált, vagy azért lesz?
1: Eléggé limitált, eléggé mondjuk limitált. Azt, hogy a racionálisan gyártható legkisebb példányszámra mentünk rá. Azért nem, tehát hogy mondjam, szóval mi sem kergettünk illúziókat, tehát nem nincs több százas, több ezres követőtábora egy 15-20 éve tetsz halott zenekarnak, akárhogy is nézzük, de ez így viccesen hangzik, de tényleg ez a realitás, tehát igazából az a cél, hogy mi magunk, meg a barátaink, a családtagunk, meg azok az emberek, akik annak idején lelkesen követtek minket, és hát azóta már hogy mondjam, ők is velünk együtt töregettek. ők kézbe foghassák ezt, és meglegyen. Szóval ez sokkal inkább egy merch valahol, viszont nyilván azért így a kiadó is azért állt mögénk, mert hogy azért bízunk abba, hogy ez a közeg bevő lesz arra, hogy néhányat meg is vásároljon ebből, de hogy azért nem az a cél, hogy tehát ebből nem lesznek sok százas, meg ezres példányszámok.
0: Ennyi munka és feladat mellett mi lehet a formáció jövője?
1: Hát most jelenleg a formáció jövőjét azt így két hétre látjuk előre. Ugye lesz ez a lemezbemutató koncert 3-án, csütörtökön, Budapesten, és annyit itt most elárulok ebben. Mondjuk azt, hogy 4 szem közt, 8 szem közt, de nem titok, hogy utána lesz majd még egy koncert egyébként, azt még nem hirdettük meg, pont azért, mert szeretnénk, hogyha a lemezbemutatóra jönne el mindenki. Annyit elárulok, hogy egy másik szabadtéri budapesti helyen egy számunkra egyébként nagyon kedves zenekarnak leszünk a vendégzenekara majd 12-én.
0: Azt a mindenit.
1: Úgyhogy eddig látjuk most a zenekar jövőjét, utána szépen mindenki visszamegy külföldre dolgozni és a többi, meg a mindennapokba, és majd meglátjuk. Ez maradjon egyelőre egy ilyen közös misztérium.
0: Ez a tökéletes végszó. András, nagyon köszönöm az idődet, és hogy itt voltál velünk, további sok sikert, és hát időt mindenhez, köszi.
1: Én is köszönöm.
0: Az elmúlt egy órában Süli Andrással beszélgettem a Moncsicsi Potenciál új Xív című lemezéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában Süli Andrásról beszélgettem, a Moncsicsi Potenciál új Xív című albumáról. A jövő héten ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet történet. Kicsit szűkítem, a festészet világában fogunk kalandozni, hiszen már napvilágot látott egy elég nagy, szó szerint és egyébként tartalmában is mű, méghozzá a Budapesta Festők szemével című antológia, hogy antológia-e, vagy egy, nem tudom, képgyűjteményekkel és különböző írásokkal dúsított könyv, ezt mindjárt megbeszéljük a velem szemközt ülő Monnos Péter művészettörténésszel. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerkesztője vagy ennek a bizonyos könyvnek, akkor most ez egy antológia, hogy akkor mit gondoltak a 20. századi festők Budapestről?
2: A képeiken keresztül igen, de ez egy tanulmánykötet tulajdonképpen. Egy album és egy tanulmánykötetnek a házasságából született, 560 oldal, van benne 13 tanulmány, 8 szerzőtől. Én is írtam bele sokat, de az adott területek legjobb szakértői tiszteltek meg azzal, hogy vállalták a felkérést, és tényleg olyan tanulmányok születtek, hogy amikor megkaptam, akkor is elolvastam őket többször, és amikor kijött a nyomdából a könyv, akkor még egyszer, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon jó választottam a szerzőket.
1: Még mielőtt rátérünk arra, hogy miket tartalmaz, milyen írásokat, milyen képeket vagy fotókat a különböző festőktől, vagy milyen gondolatokat a különböző íróktól, alkotóktól, azelőtt olybá tűnik egyébként, valamennyire ismerve a munkásságodat, Péter, hogy te az ilyen rövid, 200 oldalas, 100 oldalas műveket nem nagyon szereted, csak az ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz nyúlsz hozzá.
2: Az az igazság, hogy azért ezekben a képek dominálnak, tehát egy 100-200 oldalas könyvben csak 100-200 képet lehetne betenni, mert az is egy régi mániám, hogy a festményeket a lehető legnagyobb méretben kell reprodukálni, mert hogy közelíteni kell a valós mérethez, és ez általában akkor van, vagy akkor közelítünk, hogyha két oldalas vagy egy oldalas reprodukciót teszünk a könyvbe. Tehát az nem azt jelenti, hogy mire elolvassa az olvasó ezt a könyvet, akkor belerokkan szellemileg, hanem lehet ezt egy-egy tanulmánnyal is naponta végezni, és a lényeg azért a képi tartalom, ami azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus, mert Budapest egy olyan téma, amiről azt gondoltam én is, amikor nekikezdtem a munkának, hogy annyi könyv született róla, hogy biztos nem lehet újat mondani. Na most ehhez képest csak ilyen valóban ilyen 100-200 oldalas egy-két könyv látott napvilágot, amiben mindig ugyanazokat a műveket reprodukálták, amelyeket jól ismerünk, úgyhogy én átfésültem a teljes aukciós anyagot, a műkereskedelmi anyagot, a múzeumi képeket, és abból kiválogattam több ezer Budapest témájú képet, és abból került 550 festmény a könyvbe, úgyhogy soha nem látott válogatás, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen a világon nem nagyon van.
1: Most, ahogy elmondtad, hogy milyen munkafolyamat árán, fogalmazhatok így nyugodtan, jött létre ez a könyv, 15 éve ezzel foglalkozol, Péter?
2: Nem, én igyekszem mindig koncentráltam, és nagyon gyorsan dolgozni, tehát ez gyakorlatilag olyan, egy régi vágyam volt ennek a könyvnek az elkészítése, de nem volt eddig lehetőség, meg mindig beelőzött valami más, úgyhogy ez gyakorlatilag olyan egy-másfél év, de mondjuk az gyorsított a tempót, hogy most más szerzőkkel is dolgoztam, tehát az írásnak csak a, mit tudom én, a egy negyede jutott rám, a képszerkesztés, meg a formába öntés, a grafikus barátom a Fákó Árpáddal tartott ennyi ideig.
1: Azért kérdeztem, mert hogyha mindennek is utána nézel, mindent is átbogarászol, mindent is elolvasol, akkor egyébként egymagad, egyedül, egy év alatt, másfél év alatt, két év alatt ezt nem tudod összehozni.
2: Nem, ezt a könyvet biztos, hogy nem, ez egy akkora téma Budapest, és annyi korabeli forrást kellett még így is átnéznem, ami az óriási segítség volt az Arcanum, tehát ez a szerintem unikális és ungarikumnak nevezhető korabeli folyóirat és újság adatbázis. A másik pedig a Fortepán, amit remélem minden hallgató ismer már, mert ez szintén egy világra szóló szenzáció, hogy egy ilyen fotóadatbázis a rendelkezésünkre áll, és ennél a témánál különösen fontos volt, mert több tízezer, de lehet, hogy százezernyi Budapest témájú fotó van itt, úgyhogy én igyekeztem minden festményhez a legjobb, a legjobban passzoló pár darabokat a korabeli fotókból megtalálni.
1: Miért beszélünk arról, hogy mely festők, milyen művei kerültek be, és hogy kik írtak különböző gondolatokat pár oldalon keresztül ebbe a bizonyos hatalmas alkotásba, a Budapest a festők szemével. Viszont azt említetted, hogy nagyon régóta tervezted már, ez csak mindig beelőzött valami. És alapvetően ugye te egy szabadúszó művészettörténész vagy, te kerested meg a Tamást, tudnélik a kézzelbe akott, hogy akkor most már itt az ideje megcsinálni, vagy éppen nem volt semmi feladatod, vagy a Tamás talált meg téged, hogy akkor két biciklizés között nem ész gyorsan egy ilyet?
2: Mindig úgy alakul, hogy a előző könyvet, amikor leteszem, megcsináljuk a kiállítást, akkor azonnal a Tamásban fölmerül az ötlet, vagy a kérés, hogy na, akkor mi legyen a következő. És akkor elővezetem az aktuális ötletet, és most ugye az utóbbi könyv, aminél beszélgettünk is, ha jól emlékszem, a megtalált képek volt, és utána a kiállítás kapcsán, vagy a kiállítást követően leültünk, én elmondtam ezt a régi ötletemet, hogy szerintem Budapestről kéne csinálni egy könyvet, a Tamás nagyon örült neki, és akkor innentől kezdve, hogy úgy mondjam, az öldjelzést az ember megkapja, akkor elkezd ezzel ezerrel dolgozni, először a forrásokat kutatja, a festményeket, és akkor végül a fejemben összeáll egy narratíva, egy történet, egy dramaturgia, hogy lehetne, ahhoz megkerestem a tökéletes szerzőket, és akkor utána már csak a gyaloggalop, vagy a galop része volt hátra. A tördelés az olyan egy-két hónap alatt megvolt.
1: Az van, hogy tök kézenfekvő a téma. Itt élünk ebben a gyönyörű városban, Magyarország, illetve Európa közepén, hogy nem született még egy ilyen jellegű nagy antológia ebből?
2: Ezt nem tudom. Tehát a magyar piac az elég kicsi, egy ilyen könyv nagyon drága, tehát azt kell, hogy mondjam, talán még ezt nem mondtam, de hogyha én végigkövetem egy ilyen kötetnek a születését az elejétől, gyakorlatilag az ötlet meg fölmerülésétől a nyomdagépről való, vagy a kötészetről való gördülésig, és ez olyan költséget jelent, amit rentábilisan nem lehet kiadni. Tehát, hogy valószínűleg az is az oka, hogy egy kisebb könyvet, ami szerényebb, azt nagyobb példányszámban el lehet adni, azért ez a könyv nem olcsó, ez meghúzza annak a határát, hogy kik vásárolják meg. Tehát üzletileg nem fontos, ez egy nagyon nagy elkötelezettség kell, meg egy nagy szufla, hogy az ember ne kiveselkedjen és megszülessen. Születtek könyvek egyébként, de azok ilyen ehhez képest olyan kis picurkák.
1: Hát ennek az egynegyede körülbelül.
2: Igen.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, a közelmúltban látott napvilágot, az egyik legújabb, gigantikus műve, amiben nem csak ő vett részt, már mint a műkészítésében, hanem rajta kívül nagyon sokan. A címe az, hogy Budapest a festők szemével. Kicsit szünetet tartunk, aztán jön vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnós Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Már napvilágot látott a legújabb műve, az egyik legújabb műve, a címe az, hogy Budapest a festők szemével. Még egyszer köszöntelek, Péter, de jól jöttél.
3: Én is üdvözlök. Téged is, meg a hallgatókat.
2: Budapest
3: is.
2: A festők szemével, magyar festők szemével, külföldi festők szemével. Azért kérdezem, mert hogy alapvetően téged a 20. századi magyar festészet érdekel leginkább, de hát azért Cézánról, Van Goghról is írtál mindenféle tanulmányokat, szóval, és Budapestet nem csak magyar festők festették.
3: Hát az biztos, hogyha Cézán lefestette volna Budapestet, akkor is bekerült volna, még az is lehet, hogy a címlapra, de így is kerültek be nemzetközi vagy külföldi festők a kötetbe. A legtöbb képpel Rudolf von Alt, aki egy nagyon éres 19. századi akvarellista volt. Az a szerencsék, hogy ő többször is járt, legalább háromszor Budapesten, illetve Pest-Budán, és gyönyörű akvarelleket festett, és ezekből aztán készített egy kiadó ilyen veduta sorozatokat, amelyeket kötetbe rendezve árusítottak. Tehát tulajdonképpen a Rudolf von Altnak a városi látképei terjesztették el először Budapest szépségét Európában, mert ezek több száz példányban készültek ezek az albumok, és ezeket meg lehetett vásárolni, és az arisztokraták, a nagypolgárok ezeket, ha érdeklődtek Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa iránt, akkor annak idején megfestették, és nagy szerencse, hogy nem egy egyszerű akvarellista, hanem Rudolf von Alt, ma úgy látom én is, de a majdnem minden művészettörténész, hogy a 19. század közepének és második felének legjelentősebb akvarell festője volt, úgyhogy ebbe a kötetbe is több tucatnyi, és a kiállításon is egy nagy vetítés segítségével több tucatnyi budapesti látképe került be. Rajta kívül is fordultak meg Budapesten festők, és le is festették a várost, de igazából nemzetközi szinten, nemzetközi kvalitásban ő az, akitől ismerünk pest-budai témájú képeket, úgyhogy mondjuk a kötetnek a 95% a magyar festők műveit tartalmazza.
2: Most a 19. századot említetted, meg Rudolf von Altot említetted. A 2026-ot írunk már. Mikor kezdődik, és meddig tart? Mert hogy azért most is fel lehet fedezni olyat itt-ott, a Dunakorzon például, hogy valaki ott áll egy állványnál, és akkor festeget. Lehet, hogy még nem ismert festő, vagy csak az lesz. De lehet, hogy nem tudom, 25 évvel ezelőtt valaki lefestett, és 2001-ben még készült egy olyan kép, ami mondjuk belekerülhetett volna.
3: Belekerülhetett volna, de mondjuk mi olyan, vagy én a 80-as évekkel lezártam a történetet, és mondjuk kezdődik a 19. század közepén, tehát mondjuk Barabás Miklóstól egy 1854-es fantasztikus fiúportré nyitja a sort, amelynek a hátterében látható a budai vár, még a nagy falakkal, a vízivárossal, a víziváros templomaival, az mondjuk egy ilyen indító kép, és tart Mácsai István és Szene Béla művészetéig a 80-as évekig, úgyhogy körülbelül egy olyan 130 évet fölölel ez a történet. A ma Budapestet festőkét majd megcsinálja valaki más.
2: És pont ez lett volna az egyik következő kérdés Budapest a festők szemével. Csendéleteket tartalmaz különböző budapesti utcaképekről, épületekről, vagy hogyha valaki, mint ahogy említetted, fiúportré, hogy igazából ott a központi téma az, hogy ott van rajta az a fiú, akinek a portrét meg, és a háttérben lehet, hogy lehet látni, nem tudom, a szecskának a bal felső csücskét.
3: Ez egy kivétel, mert a képek döntő többsége utcakép, városkép, régen úgy mondták, hogy veduta, látkép mondjuk, ugye, ha most nem árulunk el titkot, itt ülünk a Dunán, a Duna felszínén, ugye az A38-on. A Duna egy olyan motivum volt, amely minden ide látogató külföldi utazónak, festőnek és magyar festőnek is egy központi motivum volt, mert azért ne tagadjuk, ilyen fekvéssel nem nagyon rendelkezik egyetlen európai főváros sem. Ez nagyon sokakat megihletett, tehát a képek egyébként döntő többsége valamilyen budai magaslatról letekint a festő, és megfesti a Duna kék szalagját, a rajta átívelő csodálatos hidakat, a jobb oldalon Buda látképével, bal oldalon pedig Pesti, és egy csomó olyan ismert épületet, amelyeknek a döntő többsége ma megvan, de olyan is, ami már elpusztult az idők során.
2: Ebben a bizonyos 150 évben, amit említettél, cirka 150 évben azért pár művészettörténeti korszak vagy stílus felbukkant. És egyik másik nem pont arra hajaz, hogy akkor mindent fel lehet ismerni rajta. Ezek a bizonyos képek, amik belekerültek, például egy impressionista kép Budapestről, az meg lehet mondani, hogy hol készült éppen?
3: aki ilyen témát választott, azért akkor, amikor ezt a képet festette, budapesti témájú képet, akkor valamennyire kötődött a natúrához, a látványhoz, azokhoz a formákhoz, amik előtte voltak. Tehát még egy olyan festő is, aki mondjuk, ha egy csendéletet fest, akkor jobban elrugaszkodik a valós látványtól, az, amikor egy budapesti látképet fest, azért igyekszik olyan motivumokat, olyan szintű realizmussal ábrázolni, hogy a nézőben legalábbis az emlékét, a távoli emlékét

0: változás, mert az soknak tűnik az 550, de ha azt mondom, hogy mondjuk olyan 4-5 ezer képből lett ez kiválogatva, talán annyiból nem, de olyan 3 ezerből biztos, akkor itt ki kellett hagyni nagyon jó képeket is. Néha azért, mert nem volt róla színes reprodukciónk, mert azóta is lappang mondjuk megszületett a 19. század végén, és elveszett, és csak egy régi fényképfelvétel, vagy egy régi részkarc másolat maradt fent róla. De a válogatás szempontja elsősorban a kvalitás, a művészi minőség, úgyhogy én igyekeztem a legjobb, legszebb, leglátványosabb, legizgalmasabb budapesti képeket betenni ebbe az 550-es válogatásba.
1: Említetted a különböző internetes hozzáférési lehetőségek. Van, aminek utána lehet olvasni, van, amit meg lehet nézni képen, stb. Stb. Mindent az internet bugyraiból gyűjtöttetek, vagy van olyan a sok kép közül, hogy pontosan tudjátok, hogy Tihanyi egyik képe éppen kinél van, Budapest melyik kerületében, Magyarországon, hol, gyors telefon, jövünk, hozunk lámpát, meg fényképezőgépet, és akkor lefényképezzük.
0: Hát igazából ez a jellemzőbb. Tehát aki ezzel foglalkozik, és könyveket készít, mint én, és leginkább a Kizelbak Tamás, aki meg napi kapcsolatban van a műgyűjtőkkel, mi azért nagyjából tudjuk, hogy az egyes képek, amelyek bekerültek a könyvbe, azok hol találhatók fizikailag is, és akkor a Magyarország legjobb fotósát, aki Darabos György, és nem szorul rá reklámra, csak a könyv valódi alkotótársa, azért említem a nevét, ő elment, lefotózta. Van olyan gyűjtemény is, aki egy budai, a Pasaréti tér közelében élő gyűjtő ismerősöm, aki csak budapesti témájú ábrázolásokat gyűjt, ő főleg mondjuk 19. századi sokszorosított grafikát és fantasztikus plakátokat. Ennek a könyvnek szerintem az egyik fontos erénye, hogy elég tágan kezeli a festészetet, tehát például a Budapestről született idegenforgalmi plakátokról egy külön fejezet került be, Katona Anikó tollából, fantasztikus írás, hihetetlen szép reprodukciókkal, tehát hogy nagyon széles érdeklődési körű olvasók is megtalálhatják a kedvencüket benne.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész. Icipici szünetet tartunk aztán.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél elő.
3: Szívesen jöttem.
2: Napvilágot látott már a Budapest a festők szemével című, hát nem kisméretű, és nem vékony antológiátok. Többes számban mondom, mert hogy te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, de többen vettetek részt ugye a készítésében. A fotóst már említetted, na de hát rajta kívül ugye azért számtalan művészettörténész írt különböző hosszúságú a képekkel kapcsolatos írásokat, amiket nyilván te lektoráltál.
3: Így van. Másodikként azért a grafikus személyt szeretném megemlíteni, mert ő egy állandó alkotótársam, Fákó Árpád, és neki köszönhető, hogy ilyen minőségű, ilyen esztétikus kiadványok születnek. De hát a művészettörténész kollégák is fantasztikusat alkottak. 19. századról itt egy remek tanulmány, Sármány Parsons Ilona. Nagyon sokan ezt a tanulmányt szeretik a legjobban, ő hihetetlen jól ír, az angol szász iskolát képviseli, részben Angliában, részben Bécsben él, és nagyon gördülékenyen, de a minden szakmai elvárásnak megfelelően ír. Egy nagyon szép tanulmányt írt Bellák Gábor Medgyenszky Budapest képeiről, nem sok van, de azok fantasztikus minőségűek. Hihetetlen jó tanulmányt olvashatnak, ahogy említettem, Katona Anikótól, aki több mint 10 éve legalább az Budapest idegenforgalmi plakátokkal foglalkozik, kiállításokat is csinál, tanulmányokat is, és ebben egy hatalmas összefoglaló írás mutatja be, főleg a századfordulótól, hát egészen a 60-as évekig született, de leginkább a 30-as évekre koncentráló magyar plakátművészetet. Mácsai Istvánról egy megrendítően szép tanulmány Béna Janikótól, amit olvashatunk. Kontuli Béláról én írtam, Vaszari Jánosról én írtam, de Vaszariról írt Kaszás Gábor kollégám is. Tehát egy elnézést, ha valakit kifelejtek, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon változatos, tágmerítés, többféle megközelítés tartalmazó válogatás olvasható, amit kifejezetten ajánlok arra, hogy egy nap egy tanulmány, és utána a képek nézegetése.
2: Azon gondolkodom közben, Péter, hogyha az ember ilyen tematikában egy ilyen hatalmas művet készít, vagy készítenek többen, akkor egyébként a felosztás, a különböző fejezetek készítése az több szempontból lehetséges. Alkotók szempontjából, különböző műfajok szempontjából, hogy milyen stílusú képek születek, art deco, vagy nem tudom, impressionista, vagy nem tudom, budapesti kerületek szempontjából, osszuk fel fejezetekre. Számtalan lehetőség van, hogy lehet tagolni ezt a bizonyos művet.
3: Ez így van, és én is sokat gondolkoztam rajta, de mindig az most is az történt, ami mindig, hogy maguk a művek kényszerítették ki az egyes csomópontokat, amik köré szerveztem a tanulmányokat. Tehát átnéztem a megfölelhető műtárgyanyagot, az látszott mondjuk, hogy kik azok, akik szisztematikusan foglalkoztak Budapesttel. Ilyen volt Vaszari János, róla ezért mindenképpen kellett egy külön tanulmány, sőt az ő esetében kettő is, mert hogy az egyik fontos témája pesti korzó volt, és erről a témáról nagyon szép képek születtek, de voltak Budán, a Attila körúti műteremháza kilátásából született művek is, erről is született egy tanulmány. Akkor van Kontuli Béla, aki szintén szisztematikusan, szinte programszerűen festette Budapestet, és van Mácsai István, aki pedig szinte a fél életművét itt, mint egy élő kamera gyűjtve az információkat, a motivumokat, Budapestet járva hozta létre az életművét, és róla is született egy fantasztikus írás. Tehát igazából a műtárgyanyag meghatározta azokat a centrumokat, amelyek igényelték a tanulmányokat.
2: Az van, hogyha végig gondolom ezeket az alkotókat, akiket említettél, és van, nem tudom, egy ilyen gondolatom nekem, hogyha Budapestről kép készül, nyilván ez csak ilyen filmbeli gondolat, ilyen hollywoodi rózsaszín köntösben, hogy akkor az adott művész kiáll, nem tudom, a Dunakorzóra, felmegy a Citadellára, és akkor ott nem tudom, lefesti. Na de hát az említett művészek közül nyilván van olyan, aki ezeket a bizonyos képeket, nem tudom, fotográfia alapján, emlékezet alapján, nem, Rómában készítette, vagy bárhol máshol készítette. Ezek nem feltétlenül olyan képek, ami úgy készült, hogy a művész kiment a saját kis palettájával, ecsetével, festékeivel, és akkor ott megcsinálta.
3: Az alkotás folyamata korról korra és művészről művészre változik, tehát itt van nagyon sok 19. századi kép, ugye 1885-ben maga a város vezetősége határozta el, hogy kiír egy pályázatot, egyszerűen látták, hogy olyan kevés budapesti témájú vagy pest-budai témájú kép születik, hogy ezt gondolták, hogy serkentik egy nyilvános pályázattal, és ők meghatározták Budapest bizonyos nyilván nagyon jelentékeny vagy szép épületeket mutató pontjait, és azokra pályázatot írtak ki. Akkor a festők valóban kivonultak, de kisméretű vázlatokat készítettek, akár ceruzával papírra, vagy egy kis falapra festékkel, és utána maga a mű, az nyilván a vázlatok alapján a műterembe készült el. Ott van mondjuk Kontuli Béla, akinek a háza a Szerina úton volt, és a műterem ablakából tárult föl az a látvány, amit számtalan festményen rögzített a Dunával, a Dunán átívelő hidakkal. Vasari szintén valószínűleg akvarelvázlatokat vagy pasztelvázlatokat készített a pesti korzón, és a képeket otthon hozta létre. Fotót majdnem minden művész használ, de szisztematikusan például a Mácsai abszolút úgy dolgozott, hogy járt a Budapestet kamerával, akkoriban volt Super 8-as, azzal rögzített filmjeleneteket, fotózott, mindig a nyakába lógott a fotomasinája, és utána a fotókból kiemelt bizonyos részleteket, és abból létrehozott egy új kompozíciót.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, már napvilágot látott a legutóbbi munkája, vagy legújabb munkája, címe az, hogy Budapest a festők szemével. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, és még mindig Molnos Péter művészet történészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Budapest a festők szemével már napvilágot látott ez a gigantikus mű, számtalan kép van benne, nagyon sok írás van benne, és nagyon sok időt ölel föl. Cirka 150 évet említettél, ugye? Tehát, hogy azt említetted, a 80-as években zártad le, körülbelül 80-as évek közepe magasságában. Ami utána született, az majd valaki más egy másik kötetbe beleteszi. Na most, úgy el lehet-e választani, vagy el kell-e választani egymástól, hogy nyilván, amikor ezek a művészek alkottak és megfestették azokat a képeket, akkor különböző történelmi korok voltak. A boldog békeidő, két világháború között, gulyás kommunizmus, stb. Stb. Ezeket bele kell tenni ebbe a különböző írásokba, vagy felfedezhető a politikai helyzet, az adott társadalmi politikai, őket körülvevő világváltozása, el kell választani, vagy szervesen hozzátartozik.
2: Ez elkerülhetetlen, hogy benne legyen. Én szoktam mondani, hogy mindenképp egy történet, igazából mindenképp 1000 történet, és hogyha ebbe a könyvben van 550 festmény, akkor az adott esetben 550 000 történet, és a minimum, hogy az adott alkotónak az élettörténete, és azon keresztül az ország, a korszak, a város története bekerül. Én nagyon szeretem, hogyha nem csak a mű tisztán esztétikai szempontból kerül elemzésre, hanem azok a befolyásoló tényezők, inspirációk, élmények, amelyek a mű létrehozásában közrejátszottak, és ez a történelem maga. Tehát ez nem csak Budapest a festők szemével, hanem egy Budapest történelem is, tehát nem véletlenül külön fejezet foglalkozik a Budapest pusztulásával, akár a török korban, akár 44-45-ben Budapest ostromakor, mert azért azt tudni kell, hogy a mi városunk, talán Dresdán kívül Budapest, vagy Európában az a város, amely a legtöbbet szenvedett, tehát hogy itt kevés olyan város találunk, ahol minden egyes híd be volt robbantva szisztematikusan a Dunába 1945-ben, és hogy nyilván a Budapestet járó akkori festők ezeket le is festették, úgyhogy nem egy ilyen bele is került a képbe. Úgyhogy ez nem csak művészet, hanem történelem is.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig erről a könyvről beszéltünk, Budapest a festők szemével, de ez igazából kettő az egyben túin van, mert hogy ott a Falk Miksa utca elején ehhez kapcsolódik egy kiállítás is.
2: Nagyon régen kitaláltuk ezt Kizabak Tamással, hogy úgy érdemes könyvet kiadni, hogy a könyvben bemutatott műveknek legalábbis egy részét, egy válogatottat bemutatunk a maga valójában a közönségnek, és összekötjük a könyv bemutatóját egy kiállítás megnyitóval. Ez történt most is, június 21-én, ha jól emlékszem, akkor volt a kiállítás megnyitója, fantasztikus volt. Azért említem csak, mert sikerült két igazi legendát megkérni, Másik Jánost, aki zenélt el, énekelte a Budapest című dalt, amit Bereményi Gézával és Cseh Tamással írt, és eljött Mácsai Pál, a színész is, aki hihetetlen, számomra megdöbbentő pontossággal, szinte művészettörténészi tudósi precizitással elemezte saját édesapjának a Pesti utca című képét, amit kiállítunk a tárlaton, úgyhogy egy óriási élmény volt, szóval van a kiállítás a Kizába galériában, Falk Miksa is a körút sarkán, és úgy hirdettük meg, hogy ez körülbelül július közepéig fog tartani. Nem árulok el titkot, eddig minden kiállításunknál a közönség igényének meghajolva meghosszabbítottuk, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez biztos, hogy július végéig mindenképp látható lesz.
1: Azt már említetted, hogy a könyvbe bekerült képek úgy készültek, hogy pontosan tudtátok, hogy hol vannak azok a képek, elmentetek, fotó, elkészült, aztán utána bekerült a könyvbe. Ezek a bizonyos képek, amik kiállításra kerültek most ott a galériában, ezek gondolom kb. Ugyanígy lettek elkérve a megfelelő magán vagy közgyűjteményekből. Kizabak Tamás, hogyha oda telefonál, akkor gondolom neki odaadják.
2: Hát feltétlenül, ha én is oda telefonálok, akkor
1: akkor is?
2: Ők is, vagy mások is talán, de ugye itt vannak múzeumi képek, a Kisceli Múzeumban, ami fantasztikus budapesti anyagot birtokol, és a Magyar Nemzeti Galériából is érkeztek, de mondjuk a képeknek a 80-90%-a magángyűjteményekből jön. Olyan is van ezek közül, amelyeket soha nem mutattak még be a nyilván. nyilvánosság előtt. Tehát olyan, azért is érdemes megnézni szerintem, vagy akinek kedve van eljönni egy tárlatvezetésre, mert szoktam tartani. Tehát nagyon sok történet kapcsolódik a képekhez, és olyan műveket is láthatnak, amelyeket az elmúlt 50 évben nem láttak, és lehet, hogy még a következő 50 évben sem fognak, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom a kiállítást.
1: A köz- és a magángyűjtemények, az mindegyik Magyarországhoz kapcsolódik, mert hát az említett művészek azért olyan nagyságú művészek, hogy könnyen előfordulhat, hogy nem tudom, egy franciaországi helyszínről, magángyűjtőt, a közgyűjteményből, akárhonnan kellett azt kölcsönként, oda kellett elutazni, lefényképezni.
2: Ez mind magyarországi gyűjteményből van. Olyan van, aki él New Yorkban gyűjtő és Budapesten, de szerencsére ezek a képek a budapesti otthonában voltak, és a egyetlen Rudolf Alt akvarellt, amit bemutatunk, az is szerencsére olyan tulajdonostól érkezett, aki Bécsben is él, és Budapesten is, tehát ő el tudta hozni. Tehát ezek a képek itt vannak ebben a zövében, ebben a városban, amelyről a kép témája is szól.
1: Egy-két utolsó kérdés most már tényleg a végére. Ez a bizonyos kiállítás. Maradjunk a kiállításnál, a könyvet hagyjuk, mert az szerintem megbecsülhetetlen, vagy kiszámolhatatlan. A kiállításnak, vagy a kiállításon lévő képeknek az összértéke megvan?
2: Megvan. Már a biztosítás miatt is. Ez kb. 3 milliárd forint. Tehát nem, ma már ezek a képek nem számítanak olcsónak. Én amikor tárlatot vezetek, akkor föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy van olyan terem, egyébként pont a Vasarinak a képeit tartalmazó terem, ami önmagában csak az a pár kép körülbelül 1 milliárd forintos értéket képvisel. Ezt jó tudni, vagy fontos tudni, vagy lehet, hogy a nagy közönségnek ez csiklandozza érdeklődését, de azért valójában itt az a lényeg, hogy itt múzeumi, művészeti, esztétikai értékek vonulnak föl, amelyeken keresztül talán visszautazhatunk az időben. Tehát én egy kicsit egy időutazásnak is szoktam nevezni ezt a kiállítást. Mindenkit érdekel engem feltétlenül, hogy az általam látott tájrészletek, városrészletek hogy néztek ki 50-100-150 évvel ezelőtt, és erre ez a kiállítás tökéletesen alkalmas.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére, Péter. Bármennyire is te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, és bármennyire is néha ki kell lépned a saját tetszési indexedből, azért nyilván van olyan a sok-sok kép közül, ami bekerült, vagy ami a kiállításon van, amire azt mondja a szerkesztő Molnos Péter művészettörténész, hogy ez a kedvencem, ez tetszik a legjobban. És ha igen, akkor melyik az?
2: Több ilyen is van, most a Kontoli Bélát említeném, akinek az egyik képe föl is került az egyik címlapra, mert ötféle címlappal került kinyomtatásra a könyv, de nem is azt mondanám, hanem van egy budapesti látkép Kontoli Bélától, amely a szívemhez közel áll, mert egy személyes történet is fűződik hozzá. Körülbelül 25 évvel ezelőtt, amikor még egy ilyen kis hátulgombolós ecseri látogató művészettörténész voltam, de én minden szombaton elmentem az ecseri piacra, és egyszer az orrom előtt láttam egy gyönyörű Kontuli Béla képet, budapesti látkép, valaki alkudozott rá, én mögötte állva imádkoztam, hogy hagyja ott a képet, hogy megvessem, de pekhemre odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy Péter, szerinted érdemes ezt a képet megvenni 100 000 forintért? Na most ez az a helyzet, amikor az ember ugye becsüli magát annyira, hogy az igazat mondja, és végül mondtam, hogy azonnal vedd meg, mert ha nem veszed meg, én veszem meg. Na most így vesztettem el ezt a lehetőséget, de végül bekerült a kép az MBA gyűjteményébe, és most ki is állítottuk, tehát, és frissen letisztítva, tehát az eredeti színek most láthatók először. Úgyhogy ez egy kedvenc kép, gyönyörű, és mindig úgy gondolok rá, hogy ez majdnem nálunk lóg otthon a lakásban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eljött a csütörtök, augusztus 27-ét írunk, tarts ki, innentől már tényleg csak karnyújtásnyira a hétvége. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, gyere velem, hozom nem sokára a Noxot, itt lesz Káté is, de a kezdést az Arthur Rambóra bízzuk, ez a túl.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag